Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: coast for life.
1: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Otthon, autóban, munkában.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha unnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Jó reggelt, Üvegyházom!
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
3: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
4: Ez a 103.9 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun it says, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti Vizignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Guráj Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tisza vidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti Vizig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Aquese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
2: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
1: Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

csak így érhetsz utol. Arra néz, hova vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: 93.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: lemezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 4-e csütörtök, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Idén is dolgozik a Balatoni Első Segélynyújtó Szolgálat és mediterrán hangulat a belvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk, mi magyarok.
1: Nyíregyházán is megemlékeznek a Nemzeti Összetartozás napjáról. Délelőtt a Hősök terén tart közös megemlékezést a város önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. A rendezvényen közreműködik a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium. Idén is dolgozik a Balatoni Első Segélynyújtó Szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Buráj Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy Kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté-Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
4: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkézi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programban nyitunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
1: Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Aquese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
5: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely, ami azért nem olyan rossz eredmény egy 30 fős bajnokságba, tehát gyakorlatilag a középmezőnyben tudunk végezni.
1: Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Különösen értékes eredmény, hogy a csapat a korosztálynál egy évvel fiatalabb játékosokkal érte el ezt a sikert, írják közösségi oldalukon. Az eredeti tervekkel ellentétben nem a Sterbinski Amália sportcsarnokban rendezik meg csütörtökön az Újpest-Nyíregyháza futszál magyar bajnoki döntő harmadik mérkőzését. A házigazda újpestiek a közösségi oldalukon jelentették be, hogy a mérkőzést az Uterőp labdacsarnokában tartják. A finálé első meccsét hosszabbításban az Újpest nyerte, majd hétfőn Nyíregyházán a szabolcsiak kiütéses 7-2-es sikerrel egyenlítettek. A döntő az egyik fél harmadik sikeréig tart. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

jó reggelt, szépen haladunk előre a hétben, és már csak egyet kell aludni holnapig, ugye péntekig, és jön a hétvége, akár a reggeli forgalomban araszolunk, akár még otthon készülődünk a mai napra. Köszi, hogy velünk tartottok itt a Best reggelben. Köszöntjük is fel a Bulcsukat, és a születésnaposok között pedig micsoda nevek vannak itt, Törőcsik Mari, ugye a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja, Angelina Jolie amerikai színésznő is ma született, és ma van a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója. Június 4-e, ezentúl az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak nemzetközi világnapja, amely az ENSZ kezdeményezésére a gyermekek védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyben a környezetvédelmi világnap előestéje is, így világszerte számos zöld programot és figyelemfelhívó eseményt is rendeznek már a mai napon. Szóval a 4-e van június 4-e, úgy néz ki, hogy kell az esernyő, hogy mennyire és meddig, az pedig pillanatokon belül mondom itt a Best reggelben. Szép napot! Nem érdek.

Jó reggelt, itt a Best reggel, benne pedig időjárás jelentés egészen szombatig. Indítunk a csütörtöki nappal, vagyis a maival. A mai napon napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt, gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél lesz majd élénk, néhol erős széllökések is várhatóak. Ma délutánra valamelyest visszaesik a levegő. Hőmérséklete helyel közel 22 fok lesz. Pénteken pedig egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt pedig erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, is többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok holnap. A déli szél pedig egyre többfelé majd északnyugatira fog fordulni, hajnalra pedig elképzelhető, hogy pára és köd fog képződni, viszont melegszik a levegő, holnap már 27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton pedig alapvetően sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat majd ki egy-egy futó zápor, és általában mérsékelt lesz majd a légmozgás is. Hajnalban kora reggelre ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. Szombat délután pedig 26 fokot várunk Nyíregyházán.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
2: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolata a tankerülettel, a szakkézi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programokban nyitunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője megvan hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
1: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli esszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

friss közlekedési infókkal is tartod a csütörtök. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt aktafedél jelent akadály, csak úgy, mint a Szent István utcán, a kórház előtti busz megállónál is erre érdemes majd figyelni. A Betlen Gábor utcán, az iskola előtt pedig mindkét sávot érintő úthiba van kibójázva, figyeljenek itt is, és hát folyamatosan zajlanak Nyíregyházán a közterület karbantartási és faápolási munkálatok, csak úgy, mint a csatorna tisztítás, átmosási munkák. Ha ilyenekkel találkoznak, ez mind-mind pár perces várakozás fog majd eredményezni. A Dohány utca 3 szám előtt pedig folytatódnak a parkoló felújítási munkálatok, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat abszolút érintik, valamint továbbra is Nyíregyház és Nagykáró között Nagyszállás Nyíresnél sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben. Jó utat, vigyázzunk egymásra!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Hétfőn indult, és még ma is tart az a razzia, amikor kifejezetten figyelik a rendőrök a motorosokat. Mindenféle szabály szempontjából a bukósisaktól kezdve a látható rendszámon át is az a razzia egészen vasárnapig tart, és minden közlekedési info ezen túl is fontos. bestfmnyiregyháza.hu, ha tapasztalnak valami érdekeset, rendhagyót, írjanak nekünk üzenőfalunkra. Szóval, 4-e, csütörtök reggel van, a hétvége már a horizonton, de előtte még azért vár ránk egy új nap, tele lehetőségekkel, amikor is lehetősége van akár a BESZ reggelen keresztül is felköszönteni a bulcsukat, ők a névnaposok, és hogyha már indul, fél lábbal már kilépett az ajtón, akkor a hóna alá csapjon egy esernyőt, ugyanis ma napközben azért fátyol felhők jönnek, ebből egyre több lesz majd a felhő felettünk, és azt mondják, hogy eső, zápor, zivatar bizony kialakulhat, és valamelyest vissza is esik a hőmérséklet, ma 22 fok várható, de ez holnap már 27 lesz, és a hétvége első napja a szombat, ez nagyjából 26 fokot rejteget majd magában, így készülhetünk a következő pár nap időjárására. Készül Andrea a frissekkel, már 7 órakor őt fogjuk hallani, így indul a csütörtök a BESZ reggellel. Jó reggelt, szép napot, sikeres napot, én Simon Norbert vagyok.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is lesz múzeumok éjszakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud

0: mozgatni.
1: Szabolcs-Szatmár Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a csütörtök, 4-e van. A hét azon napja, amikor már látszik a cél, de még érdemes figyelni az útközbeni részletekre, hogy milyen részletek lesznek ezek most a beszélgetésben. A horoszkóból fényderítünk rá. Például a kosoknak ma egy kisebb kitérő több hasznot hozhat, mint az egyenes út. Ne ragaszkodj görcsösen az eredeti tervethez. Bikák, jó érzés lesz valamit a saját tempódban csinálni végre. Minél kevésbé hagyod magad sürgetni, annál jobb lesz majd az eredmény. És jönnek az ikrek, egy váratlan kérdés vagy pedig megjegyzés elindíthat benned egy érdekes gondolatot. Nem biztos, hogy ma találod meg a választ, de érdemes lesz megjegyezni. Norákok! Na, különösen jól érzed magad, és tudod azt, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy kiegyensúlyozott maradj, hallgass erre a belső iránytűre. Oroszlánok, valaki figyel rád, még hogyha ezt nem is mutatja látványosan. Egy apró gesztusod nagy hatást fog majd gyakorolni. Szüzek, nem kell minden problémát azonnal megoldani. Egy helyzet magától is tisztulhat, hogyha hagysz neki egy kis időt. Mérlegek, a csütörtök kedvez a könnyebb kikapcsolódásoknak. Egy rövid beszélgetés váratlanul jó hangulatot fog majd hozni. Na meg a skorpiók, ma egy régi elképzelésed új megvilágításba kerülhet. Lehet, hogy most már egészen más lehetőséget látsz majd benne. Nyilasok, kezdesz kifelé tekinteni a hétköznapokból. Egy programötlet, vagy pedig terv már a közelgő hétvége hangulatát hozza. Bakok, nálad pedig ma nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Kevesebb dologgal is többre juthatsz, hogyha odafigyelsz. És a vízöntők, valami szokatlan felkeltheti az érdeklődésedet. Ne lepődj meg, ha egy véletlennek tűnő helyzetből inspiráció születik. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a halak. Csütörtöki napja, a mai nap a nyugalomról és az egyszerű örömökről szólhat. Nem kell nagy esemény ahhoz, hogy jól érezd magad. De kell hozzá a best reggel, és itt is van a 103.9. Jó reggelt, szép napot, sikeres napot! Én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, 7 óra 17 perckor pedig akkor nézzük az elmúlt 24 óra eseményeit. Valaki nagyon betalált, egy darab héttalálatos szelvény született tegnap a skandináv lottó sorsolásán, és akkor a nyeremény egy ember részére doppergés 484.841.680 forint, ezért már érdemes megnézni a szelvényt, hogyha van, persze, és további 85 játékosnak volt még 6 találata, hát nekik szerényebb összeggel kell beérni, 201.660 forinttal fejenként, bár egy jó hosszú hétvégét ebből már el lehet tölteni. És ha már hosszú hétvége, ami most még egy kicsit várat magára, szimpla hétvége lesz, viszont nyári hétvége lehet majd jókat fagyizni és új ízeket is kipróbálni. Például bemutatták tegnap az égetett kenyérfagyi csokimézzel és hangyával a Gurmé Fesztiválon. Már azt megszokhattuk, hogy az elmúlt években számtalan ígyenc fagyi költemény látott napvilágot, ilyen például a kovászos uborkás vagy a lecsós ízek is szerepeltek, most viszont a hangyás fagyival kínálják meg a népet. Amúgy igazából rengeteg előnye van hangyát használni a gasztronómiában, kis és savanykás, citrusos ízvilága miatt a modern konyhákban gyakran citrom vagy pedig ecet helyettesítésére használják, és ráadásul a tápanyag tartalmuk sem utolsó, kiváló alternatív fehérje források, kimagasló arányban tartalmaznak értékes aminósavakat, de gazdagak cinkben, vasban és kalciumban is, viszont arra felhívják a figyelmet, hogy érdemes ellenőrzött forrásból fogyasztani a hangyákat, tehát ne csak úgy az udvarról szedjék őket, és össze is tegyék rá a fagyi tetejére, mint egyfajta szóratot. Na meg, hogyha végeztek a fagyizással, akkor kipiszkálni a fogak közül, igazából ez a módja az egésznek. Csak azért is szerelem, jól ismert a dal, viszont tempósabb verzióban érkezik most, hogy meglegyen a reggeli rendület itt a Best reggelben, majd pedig rövidesen André is ugye fél óránként készül friss hírekkel. Legyen szép napja itt a csütörtök!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti Vizignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Gurály Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tiszavidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti Vizig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Akvese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
4: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
3: Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb

Igazi nyári dala a nyárban. Ez volt a Cruel Summer az Ace of Base-től. Egyeztessük azért óráinkat, 4 perccel járunk 7:30 után, is ránézve a mai dátumra, június 4. Adódik a kérdés, hogy hogyan állunk a szállásfoglalással, mi a helyzet a nyaralással. Érdemes résen lenni, számos veszélyt rejt magában az online szállásfoglalás, és a rendőrség most összegezte, hogy mire is kell figyelni. Ugye nem csak applikációk, hanem Facebook csoportok, illetve a magánszállások hirdetései is elérhetők a neten, és a sok lehetőség között pedig mindig akad olyan, ami kifejezetten olcsó. A feltűnően alacsony ár azonban sok kockázatot rejt magában, a csalók ugyanis erre utaznak, az utolsó pillanatban döntőkre, és összegezték azt is, hogy mire érdemes figyelni, hogyha biztosra akarunk menni. Csak megbízható oldalon foglaljunk, ne kattintsunk ismeretlen forrásból származó linkre, és ügyelni kell arra, hogy soha ne adjuk ki a banki adatokat. Erre valók a hivatalos felületek. A hivatalos foglaló oldalokon pedig soha nem kérnek külön utalást üzenetben vagy pedig e-mailben, minden az applikáción belül történik, a szállásadó és a foglaló védelmében, és hát ne hagyjuk magunkat sürgetni még akkor sem, hogyha a foglalás törlésével fenyegetnek minket. A közösségi oldalak és csoportok, de még a piacterek is bővelkednek kiadó ingatlanokban, amelynek egy része nem is létezik, csak hát van egy kép hozzá, mi pedig fizetünk, aztán pedig megérkezünk, és nincs ott semmi, amit lefoglaltunk. Ez a trükk a csalóknál, akik egyre változatosabb módon igyekeznek átverni minket, és nem, hogy jó nyarunk lesz, hanem kifejezetten gyatra, hogyha belefutunk egy ilyenbe. Érdemes tehát résen lenni, és érdemes lendületet venni velünk. Jön a My My My, ez már Armand van Helden a Besten.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat! Megnövekedett forgalom jellemzi városunk fő buszjait, a főutak mentén pedig igen nagy a torlódás, csak úgy, mint az oktatási intézmények környékén. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsiet közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. A Bethlen Gábor utcán az iskola előtt mindkét sávot érintő úthiba van kibújázva, figyelmesek legyenek. Folyamatosan zajlanak Nyíregyházán a közterület karbantartási és faápolási munkák, csak úgy, mint a csatorna tisztítási, átmosási munkák. Utóbbi az adott helyen olykor hosszabb menetidőt eredményez. Óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
0: Nem t-

Napsütésben indul a csütörtök reggelit Nyíregyházán, és hogyha hihetünk az előrejelzőknek, akkor nagyjából 10 óra környékétől azt fogjuk majd tapasztalni, hogy felhősödik felettünk az ég, és záporok, zivatarok bármikor lecsaphatnak ránk a mai nap folyamán, a csúcsérték pedig 25 fok lesz, ha minden igaz, ma Nyíregyházán. Amúgy pedig a napi rekord, hát az bőven arrébb van, 37,3 fok, ezt még szerepen mérték, mondjuk jó régen. Ami pedig a következő napokat illeti, valamelyest emelkedik a hőmérséklet holnapra, például 27 fok, a csapadékeső pedig csökken, a hétvégén pedig 26 és 28 fok környékén fog eltelni, viszonylag magas UV-sugárzással, és mondhatni sok napsütéssel, úgyhogy bátran lehet akár a strandi élvezeteket is betervezni szombatra, vagy pedig vasárnapra, hát ezen túl a hétvég azért még sok mindent rejt önmagában, kifejezetten sok program lesz majd Nyíregyházán és a környéken, 9 óra után erre is visszatérünk majd, viszont egyelőre még várjuk a 8 órási híreket, Andrea már nagyon készül itt a Besten.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
2: A fuga miatt még ne váljatok el.
3: Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil
4: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
7: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolata a tankerülettel, a

0: a kicsi centrummal. Láthatod az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője megvan hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
1: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Balatoni hírek a mai Best reggelben is, ugyanis a Balaton azért nem csak annyiról szól, hogy csobbanunk egy nagyot és fekszünk a parton, jó, mondjuk nagyon jó érzés megfürdőzni, meg hozzá a hideg sör, meg ilyesmi. Ettől függetlenül azért jóval több minden tartogat. Például ismerkedjünk meg a déli parttal, miket lehet felfedezni. Vannak kifejezetten különleges panorámák, a déli part kilátói, a Balatonboglári gömbkilátó és a Fonyódi Siposhegy egyedülálló teljes körű kilátást nyújtanak a Balatonra és a Tanúhegyekre. Érdemes oda elmenni, hogyha a déli parton jár. Történelem és misztikum, például a Balatonszemesi Posta Múzeum technikatörténeti ritkaságai és a zamárdi szamárkő pogány legendái kulturális mélységet adhatnak a nyaralásnak, ha már unja a parton fekvést, és vannak kifejezetten építészeti bravúrok is, ilyen a Kőröshegyi Völgyhíd monumentális szerkezete, a Somogyi Dombvidék lankáival kombinálva rendkívüli fotótémát kínál, amennyiben a déli partot célozza meg 2026 nyarán, talán érdemes ezekre a helyszínekre is ellátogatni. Jó reggelt, itt a csütörtök, június 4-én Simon Norbert vagyok.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagyok.

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.

0: Hát akkor elindult a munka, hiszen rövidesen már 8:30. Hogy zakatol ez a csütörtök reggel, kérem szépen. És sokan vagyunk úgy a munkával kapcsolatosan, hogy ülőmunkát végzünk, ez pedig azt jelenti, hogy 8 óra környékén leülünk az irodába, és nagyjából 4-5 óra környékén állunk majd fel, és lehet, hogy beülünk az autóba, és ülve megyünk megint csak haza. Nem feltétlenül jó ez így, de van egy jó hír. Sokan még mindig ugye azt gondolják, hogy az egészséges élethez heti több órányi kemény edzés kell, viszont egy friss a Nature című szaklapban megjelent összefoglaló szerint már egészen rövid mindennapi mozgások is látványosan javíthatják az egészséget. A kutatók szerint az úgynevezett tornasznekek, vagyis néhány perces mozgásblokkok is bőven csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségeket, sőt a korai halálozás kockázatát is. Nem kell tehát minden nap edzőterembe menni, viszont a lift helyett választjuk a lépcsőt, menjünk el egy gyorsabb tempójú sétára, például ebédszünetben vagy délután, néhány perc ugrálás vagy pedig guggolás az asztal körül megint csak jót tehet, vagy akár egy intenzívebb házi munka is majd a hétvégén. A teljes mozdulatlanság a legrosszabb. A kutatások alapján a legnagyobb probléma továbbra is az ülő életmódban rejlik. Na hát ezt érdemes akkor elraktározni és tenni ellene akár ilyen rövid tornasznekkel. Na meghallgatni mindjárt a Csak 10 perc rovatot, jön dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Ezekre a területekre kell figyelni a fiataloknak, a daganatok elkerülése a cél. Ez lesz a téma 9:30-kor, meg 16:30-kor. Itt a Best End.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este tele slágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Harcot indítunk a túlsúly ellen, köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovat mai adása már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
5: Szervusztok! Még ha csak a túlsúly ellen indítanánk, akkor nem is lenne gond.
4: Miért jött ez fel? Azért, mert egyre több hallgató kérdezett rá arra, van-e valami észszerű indok annak, hogy egyre fiatalabban, daganatos megbetegedésben a fiatalok nagy többsége érintetté válik, nem azt mondom, hogy nagy többsége, hanem sokkal nagyobb szám, mint eddig bármikor volt. Van-e észszerű magyarázat erre? Itt volt az első indok, amit doktor úr elmondott, ugye a túlsúly, ami óriási kockázatot jelent, és ugye mondott szám adatokat is Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokból. Na, hogy folytassuk?
5: És mondtam még egy nagyon fontos, vagy két nagyon fontos számot, hogy közvetlen összefüggés van 13 különböző daganattípus és a túlsúly között, valamint az újonnan diagnosztizált daganatos betegségek 40%-a kapcsolható a túlsúlyhoz. Több mint 40%-a, tehát majdnem a fel.
4: Ez nagyon nagy szám.
5: Ez tragédia. Oké. Tehát az életmód tönkreteszi a sejteket, sérül a sejtekben a DNS, a genetikai állomány, ami a működésnek az alapja. Ez a haszutmafor, ugye? Ez a használati utasítás, hogy hogyan működjön egy sejt. És ez már gyerekkorban elkezdődik. Persze kell idő a rongáláshoz és a daganatok zöme valóban, ahogy megy előre, akkor egy nagyobb mértékben jelentkezik, de ez sem törvényszerű, hogy így kell legyen. De igen, a korral nő a kockázat, azért, mert azon elemek, amelyek tönkreteszik a dolgainkat, azok egyre hosszabb ideig tudnak hatni. Korábban azért alapvetően 50 után számoltunk daganattal, azelőtt egy ilyen-olyan-amolyan daganatra is esetlegesen utaló tünet mögött abszolút nem a daganatot feltételeztük. Most már igen. Tehát most már sajnos 50 alatt is feltételezzük, és megindulnak erre vonatkozóan a kivizsgálások. Tehát először a DNS itt-ott károsodik, és aztán egyre több olyan terület lesz, és aztán ahol sérül, és aztán most sajnos megsérül egy létfontosságú terület, és onnantól kezdve fogalmazunk úgy, hogy beüt a ménkű, tehát kialakul a daganat. Ez egy lutri, ez egy statisztikai valószínűség, de ugye van, aki ennél korábban, van, aki ennél később jut ebbe a stádiumba, de sajnos oda jutunk, hogyha olyan dolgokat művel. Egy daganatsejt osztódik, és ha végig gondolod, hogy egy humán daganat dupázódási ideje az nagyjából átlag 60 nap, akkor kijön, hogy bizony, ha ez elindul, ez a folyamat, akkor néhány éven belül láthatóvá is válik, mert azt a durván 1 millió sejtet eléri. Tehát a túlsúly az egy fontos dolog, oxidatív stresszt és gyulladást hoz, és ezzel növeli meg a daganatok kialakuló kockázatát. De nem csak ezzel, mert utána a szervezetekben történnek hormonális változások, inzulin növekedés, ugye? Ez már túlsúly nélkül is meg lehet. Az inzulin magával hozhatja az inzulin-szerű növekedési faktor, azaz az IGF-1 hormonnak a növekedését. Ez is az ösztrogén szint emelkedését a női testekben, és akkor ezek a faktorok segítik a daganatos sejtek túlélését, ami így nem pusztul el, mert normálisan mi lenne a történet? Tehát az immunrendszered felismeri ezt a sejtet, amikor elkezd rossz irányba menni, hogy ez nem kerek, és akkor inkább a biztonság kedvéért likvidálja. Csak hogy a túlsúlyod, az inzulin túlsúly és egyebek elnyomják az immunrendszerednek ezt az éberségét, rontják a védekezési képességét, és onnantól kezdve kvázi egy kánaán csinálsz a daganatnak, tökéletes növekedési körülményeket, és jön a daganat.
4: Ilyen pofon egyszerű lenne különben, hogy fogjuk magunkat, és akkor lefagyasztjuk az embereket, és ezáltal helyreáll az élet normális, élhető kerékvágása?
5: Az a része annyira egyszerű, hogy ha az embereknél a normál testsúlyt visszaadod, akkor még egyszer mondom, nagyjából elmarad a jelenleg diagnosztizált daganatok fele. Ez elég szörnyű, és vagy másik oldalra meg elég biztató mondat?
4: Az nagyon biztató, de akkor most már csak
5: de
4: a kérdés...
5: Csináljuk.
4: De bocsánat, de a kérdés második része is lényeges, hogy és mi van azokkal, akik viszont abszolút nem túlsúlyosak, és mégis belekerülnek ebbe?
5: Ott más mechanizmusok van, de beszéljünk erről. Abszolút nem túlsúlyos, mégis belekerül. Jó, akkor menjünk ebbe az irányba. Szintén nagyon komoly szerepet játszik a korai daganatokban a megevett ételek összetétele és az étkezési szokásai. Tehát, ami a legnagyobb problémát jelenti ezen a területen, az a feldolgozott étel. Tehát kenyér már nem kenyér, ugye? Már nem kell megkelnie, meg mit, össze kell valamiből dibelni, dobálni, aztán jó lesz az tej. Az már nem tej. Tibi, én emlékszem rá, tisztán reggel nem ittam meg a rohanás miatt a tejemet, mire délután az iskolából hazaértem, aludt tej fogadott abban a csészében, ahol ott hagytam.
4: Hát most kint hagyhatod, vagy egy hétig?
5: Háromig is kint hagyhatod, legfeljebb ugyanolyan szürkés színű, keserű valami lesz, de ugyanolyan folyékony, nincs olyan, hogy megalszik a tej. Tehát egyszerűen ez nem tej. Tehát ezek ilyen feldolgozott történek, felvágott. Vittél osztálykirándulásra párizsi zsömlét?
4: Hát délben már nem ettem meg.
5: Már nem, mert zöld volt. Na, ma nyugodtan vidd el, és ha egy héttel később megy a másik gyerek és megmarad, add neki oda, mert hogy semmi baja nincs. Tehát egyszerűen a borzalmas dolgokat művelünk a polcidő növelése miatt, ugye elképesztő dolgokat rakunk, nitriteket, nitrátokat teszünk a feldolgozott húskészítményekbe, finomított cukor van már mindenben. És ezek az anyagok, ezek a lépések a vastagbél tumorokat hozzák egyre előbbre. Miért? Azért, mert ezt a vackot adjuk a gyerekeinknek, és innentől kezdve ez a terhelés gyerekkortól kezdve megkezdődik. Az emberi szervezet arra van kitalálva, hogy különböző anyagokat a saját környezetében edd meg, azaz egyél húst, ahogy kijött az állatból. Arra fel van készülve, egyél zsírt, ahogy elérhető a természetben. Az úgy oké, de arra nincs felkészülve, hogy te eszel virslit, párizsit, szafaládét ilyen-olyan-amolyan feldolgozott anyagokkal. Ugye? Tehát ez egy óriási probléma. A mai gyerekek borzalmas dolgokat esznek. Tehát nekünk mi volt a legborzalmasabb kaja, amit kaptunk már az óvodában? Akkor az volt a legborzalmasabb, mert mai szemmel ez nem egy egészséges dolog, de mégis, ha azt nézed, akkor sokkal egészségesebb volt, mint most bármi. Mi volt ez a nagy általános kaja? Vagy legalábbis én így emlékszem, hogy az volt. Zsíros kenyér almával. De ezt úgy mindig kaptuk, nem? Tehát hogy ez az óviba már egy alapkaja volt.
4: Há, pedig zsíros ugye ezt a kettőt nem jó párosítani. Hát,
5: ma már nem, de azért mégiscsak ettünk egy almát, meg ettünk egy még akkor kovászolt, még volt a kenyérgyár, emlékszem meg. Mindegy, egy ilyen kovászolt kenyeret, ami jóval kevésbé rossz, nem jó, de kevésbé rossz, mint a mai modern kenyerek, meg ettünk hozzá valamilyen normális minőségű.
4: De jó, hogy mondtad, ezt ki fogjuk próbálni megint.
5: Nagyon kell, hát neked aztán nagyon kell. Lényeg, ami lényeg, hogy ma gabonapehely van, gyümölcslé van, tehát ez az, amit a gyerekek csinálnak, mindenből mindent kivonnak, ízesített, ilyen ízű az, tehát minden valamilyen érzékszervedet próbálja befolyásolni, hogy vedd meg. Csak egy dolgot hagyd mondjam. Az a nitrit és nitrát, ami szinte minden feldolgozott húskészítményben benne van, nézzem mindenki a címkét, vagy valami számmal van, vagy le van írva, az ugye a fehérjével egy úgynevezett nitrózamin nevű vegyületet képez, a nitrózamin pedig, amikor hozzáér és megy el a bélben, a bélhám sejtek előtt, nagyjából, most figyelj, 8-15 percre van szüksége ahhoz, hogy a DNS szinten károsítsa azt a sejtet. 8-15 perc. Tehát jóval többet tölt, tehát egyértelműen DNS károsodást
4: engedik
5: okoz.
4: Akkor ezt, amikor ez ennyire nyilvános.
5: Ennek óriási története van a 70-es években, azt az orvos csoportot, amelyik ezt megpróbálta a nitrit és nitrát vegyületeket száműzni az élelmezésből, azokat ellehetetlenítették, teljesen tönkretették. Olvas utána, ez mai napig ott van, bizonyított, tehát nem egy, nem két tanulmány bizonyítja, amit nem is cáfol senki. Ettől még ott vannak ezek az anyagok. Jó, következő fontos faktor, ami sajnos megint csak egyre korábbra tolódik, az alkoholfogyasztás. Az alkoholfogyasztásnál csak három, van ennél több, de csak három nagyon fontos dolg részt említek meg. Emlőtumor, hólyagdaganat, vastagbéldaganat. Itt ezekben kiemelt az alkohol szerepe. Az emlőtumorral egy picit szeretném, ha foglalkoznák, tudom, hogy nagyon kevés időnk van. De egy általános női kockázat az emlőtumora, általánosan ugye egy nőnek élete során lesz emlőtumora, az 8 hölgyből egynek biztosan lesz. Na most Tibi, csak úgy gondold végig, hogy simán összeállítasz 8 olyan nőt, aki neked fontos, igaz?
4: Hát össze bizony.
5: Össze? Na, akkor ebből egy biztos, hogy emlődaganatos lesz.
4: Az baj.
5: Tehát ez egy borzalmas probléma. Ha most visszatesszük még a túlsúlyt egy pillanatra, akkor már csak 6 kell, 6-ból egy lesz biztosan daganatos, és ha még alkoholt is fogyaszt, akkor 5-ből egy lesz biztosan daganatos.
4: Rosszak ezek a számok, Gyula.
5: Ugye, tudod mi ez, Tibi? Én találtam hozzá egy hasonlatot. Tehát ez olyan, mint az orosz rulett. Betöltöd a fegyvert, van benne 6 luk, egybe beteszel történt, így megsodrod ezt a pisztolyt, és puff, meghúzod a rabaszt a fejedhez fogva. És eldől, hogy túléled, vagy meghalsz, szerencse kérdése. De az esélyed arra, hogy belehaj, az 6-1.
4: Az gáz.
5: És ezt játsszuk. Tehát azért mondom, hogy az a szám, amikor egy hölgy még egy pici túlsúlyjal is bír, onnantól kezdve ugyanezt a játékot játsza. 6-1 eséllyel lesz emlőtumora. Tessék, szíves lenni ezt végig gondolni. És tényleg tudom, hogy egy percünk nincs, de még említsük meg a testmozgást, amit sokszor elmondtunk már, hogy a tervezett mozgás az alap. Nem volt nélküle élelem, ugye? Ezért nem volt nélküle élet sem. Mert ha valaki most az élelemért már nem mozog, mert van volt hűtő, fagyasztó, oké, de az életéért jó lenne mozogni, mert a stressz csökkent, vércukros csökkent, minden csökkent.
4: Tehát a megszakított 8 éve erről beszélünk, Gyula. Fontos. Csak mindig másféle kontextusban. Tulajdonképpen a hallgatónak ez már a könyökén jöhet ki, de a számok meg egyre rosszabbak. Úgyhogy tessenek inkább újra. Újra figyelni, átgondolni, áthallgatni ezeket a dolgokat. Mennünk emellett el az időnk, élveztem. Volt még ebbe olyan, amit nem mondtunk?
5: Nem. Én azt gondolom, hogy ha semmi más nem maradt meg, csak az, hogy milyen borzalmas kockázatokat futunk, akkor azt gondolom, 1-es, 2-es visszautalva a tegnapi adása. Menjen szépen, mindenki keresse meg a barátját.
4: Köszönjük szépen. Holnap megint jelentkezünk, doktor úr visszavárunk. Szép napot neked, szia!
5: Szervusz!

0: Jó reggelt 2026 nyarának negyedik napján, amikor is a nyári hangulat is visszatér Nyíregyháza belvárosába. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. Már újra élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken, csak nem 80 dés a leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe, amikor is 25 fok mellett élvezhetjük viszonylagosan a napsütést, mert hogy felhősödés azért ma már előfordulhat, és bizony jöhetnek záporok, zivatarok is.
1: A Nyíregyháziak!
2: A Nyíregyháziak!
1: A jó zenéket szeretik!
2: A jó zenéket szeretik! So what's
1: that supposed to be about, baby? Get free. Imádják a legjobbakat!
2: Imádják a legjobbakat!
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán!
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna rock, DJ.
2: DJ.
3: But you're making me feel so nice.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbert-tel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.
2: Ilyen az a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az IAK Nonprofit Kft., valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
1: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Új építésű lakást szeretnél?
4: Nagyon jó áron?
3: Most figyelj!
4: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
5: 3, 2, 1, rajt!
6: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd most szombaton, Tokaji út autóverseny.
7: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Idén is lesz múzeum a készakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
9: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
8: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos

0: Intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy Kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum. Emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli esszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

Ma már csütörtök van, jó reggelt, úgyhogy abszolút jogosan készülünk a hétvégére, mondom a programokat. Jön a játék világnapja a Nyíregyházi Állatparkban, 5-én és 6-án. A szlogen pedig építs, játsz, fedezd fel, LEGO játékélmények kicsik és nagyoknak. 5 LEGO állomás lesz a kreativitás érdekében az állatparkban az 5-ei, 6-ai napon, vagyis pénteken és szombaton. Maradunk szombatnál, jön az autóverseny és Summer Race Night, a nyár autóversenye a Nyíregyházi piacon, szombat este 6 órai kezdettel, és bizony rendkívüli örökbefogadási nap is lesz az állategészségügyi telepen holnap, viszonylag hosszan egészen este 6 óráig, a szállási út 128 szám alatt.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Pillancsunk vissza a tegnapi napra, avagy jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Prutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Égett egy benzinüzemű személygépkocsi utastere szerdán Balkányban. A szakói önkormányzati tűzoltók kiérkezés előtt a tulajdonos egy kézi porraloltó tűzoltó készülékkel a lángokat eloltotta, az egység a még izzó részeket szüntette meg teljesen. 20 négyzetméteren égett szárazfű és gaz Nagycserkeszen, ott a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el a szabadtéri tüzet. 7 kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a 41-esen, napkor közelében tegnap reggel. A nyíregyházi hivatásos és a napkori önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették. 3 méter mély kiszáradt kútba esett egy közepes testű kutya Tiszadadán az Öregtölgy úton. A település önkéntes tűzoltói mentőkötél használatával kiemelték az ebet, amely nem sérült. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Köszönjük a híreket, szép napot, szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

Itt a Csütörtök és itt a Best FM. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. A hétvégi programokat ugye már átnéztük. Nézzünk egy kicsit a jövőbe. Üzleti angolra is lesz lehetőség, méghozzá ingyenesen. Ez egy kommunikációs workshop, ahol a témakör, a tárgyalás, a kommunikáció és a kapcsolatépítés körül forog. Jövő héten 9-én és 10-én, kedden és szerdán reggel 8:30-es kezdettel. A helyszín pedig az Iparkamara, Széchenyi utca 2. Készülhetnek a gyerekek majd csütörtökön, június 18-án csütörtökön. Kaptak egy meghívót a Sóstóhegyi gyermeknapra, lesz majd többek között zumba, freestyle foci, és az Apacuk a zenekar is fellép majd. A helyszín pedig Sóstóhegy, Igrice utca 6, valamint 20-án már érkezik a múzeumok éjszakája, Páncélbazár történelem lesz megtekinthető, ez egy interaktív utazás, a török hódoltság korába, a Károly gyűjteményben lesz majd a kiállítás. Tartalmas nyarat kíván a Best FM!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan. Working.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon, a piacok és bevásárló központok környékén tapasztalható. A Rákóczi új utca kereszteződésénél közműfedéljavítását végzik, a Betlen Gábor utcán az iskola előtt pedig mindkét sávot érintő úthiba van bójával jelölve, figyelmesek legyenek. Épül a körforgalom Nagyszállás térségében és az északi város részen, a Vasvári Pál utcán jelző lámpa engedi a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, körültekintőek türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. Szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

Ez a reggel is kipipálva, csütörtök reggel van, a hétvége már a horizonton, de előtte még vár ránk egy új nap, tele lehetőségekkel, na ehhez kíván sok sikert. A Best reggel, én Simon Norbert vagyok, holnap egyetlen egy feladatunk lesz, egy jól megérdemelt feladat. Indítjuk majd a hétvégét, találkozunk reggel 6-kor. Mika!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti vízignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Guráj Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tisza vidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti vízig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Aquese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna fel

0: Fölmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
1: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
0: Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra, ez a 103.9 Best FM. Nagyon kellemes szép napot kívánok, és a bulcsukat Isten éltesse. Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja, ez kapcsolódóan Szabolcsban is rengeteg program és esemény zajlik egyébként. Erről is lesz szó hamarosan, itt a 103.9-en.

Június 4-e van, és ma a búcsúk ünneplik névnapjukat. A Bulcsú nevű férfiakat köszönhetjük. Ez egy ősi magyar eredetű férfi név, amely mély történelmi és kulturális gyökerekkel rendelkezik. A név valószínűleg egyébként török eredetű, jelentése fővezér, bíró, illetve ítélkező, és a honfoglalás korának egyik kiemelkedő szereplőihez, Bulcsú vezérhez köthető. A 10. századi magyar történelem egyik legismertebb alakja volt, aki katonai vezetőként vett részt nyugati hadjáratokban, többek között kalandozások során. A név erőteljes hangzású, tekintélyt sugál, és hát bár manapság nagyon ritkán választják az újszülöttek számára, mégis megőrizte a történelmi méltóságát. A Bulcsú nevet viselni tehát egyfajta örökséget, hagyományt is jelent, a honfoglaló magyarok vezérek örökségét. Természetesen a leghíresebb viselője, Bulcsú vezér volt a 10. században a magyar kalandozások egyik legfontosabb hadvezéreként, diplomáciai kapcsolatot ápolt a német-római császársággal is. A 955-ös Augsburgi csatában fogságba esett és ki is végezték, neve örökre beíródott a magyar történelembe. Egyébként a Bulcsú nevet szokták vezetéknévként is használni, itt van például Bulcsú László kortárs író, vagy Bulcsú Kálmán színművész. A Bulcsú név ritka, de nem ismeretlen a mai magyar név használatban. A viselői általában büszkék a nevük különlegességére, történelmi jelentőségére. Tehát akinek ma van a névnapja, kaphat egy kis figyelmet és ünneplést, hiszen nem gyakori névről van szó. Isten éltesse a Bulcsúkat!

0: nem kopik. Maglóczky Tibor kutya kiképzővel a kutyák életkori sajátosságairól kezdtünk el beszélni, és most értünk el a beszélgetésünknek azon szakaszára, amikor azért már a kutyák méretét és fajtát is valamennyire figyelembe kell venni, hiszen az 5-6-7 éves kor egyáltalán nem mindegy, hogy például egy csivavánál van, vagy egy bisonnál, vagy egy dognál, ugye? Tibi, szia!
1: Igen, szia, Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ez, hogy elkezdenek leépülni bizonyos kutyafajták ebben a korban már, mondjuk egy nagyméretű, nagy testű kutya, ez szellemi és testi leépülést is jelent? Vagy ezek így együtt jönnek, külön-külön? Hogy van ez?
1: Én azt mondom, inkább a fizikai. Tehát azért annyira nem jellemző a kutyáknál a szellemi leépülés ilyen korban. Nyilván betegségek előfordulhatnak bárhol, bármikor, de általánosságban inkább fizikailag lehet észrevenni. Mondjuk egy 5-6 éves óriás fajtánál már lehet, hogy elkezd őszülni a pofája. Ezeknek a kutyáknak ebben a korban még a kistestűeknél semmi ilyesmi nem figyelhető meg. De az is lehet, hogy a kistestűeknél is megfigyelhető, mert mondjuk olyan stresszes életet él, de fizikailag egyébként mozgásban, mozgásszerbiá változás abszolút nem figyelhető meg, ugyanolyan gyors, mint eddig. Ugye ezek a nagytestűek pedig már mozgásban is kicsit korlátozottabban.
0: Lassulnak, fáj ez az a mazar.
1: Lassulnak egy kicsit, igen, nem tudnak már olyan hirtelen mozdulatokat tenni, nem annyira fordulékonyak, lehet, hogy már ugye, csak mondok egy példát, hogy eddig az egyméteres asztalra mondjuk kiképzőpályán van egy ilyen raklapasztal, mondjuk egy méter magas, oda lazán felugrott, de látjuk, hogy mondjuk egy ilyen esetben, mondjuk 5-6 éves korban ez már nem megy olyan simán, egy kicsit darabosabb a kutya.
0: Többet rugózik, mielőtt felugrik.
1: Ne is erőltessük, igen, vagy felugrik éppen, de már megüti a lábát, ami eddig hosszú évek alatt nem történt meg, úgyhogy ez mind-mind olyan visszajelzés, hogy akkor egy kicsit már csökkenteni kell a terhelést, kerüljük el ezeket a megerőltetőbb mozgásokat, főleg az, hogy hirtelen egy ilyen gyors izommunkát követelő mozgást végeztessünk a kutyákkal.
0: Akkor inkább maradjanak a séták, mert ugye, tehát, hogy ami kicsit más, igen, terhelés.
1: Tehát, igen, és akkor itt visszakanyarodhatunk oda, hogyha a kutya jól szocializált, más kutyákkal is, és tud játszani, akkor ez is egy jó megoldás, hogy játszik a kutya, engedjük magától, mennyit mozog, milyen intenzitással mozog. Nagyon intenzív, lehet korlátozni őket, hogy most kicsit vegyél vissza, de magától is jelezni fogja a kutya. Úgyhogy ebben a korban azért már oda kell figyelni, hogy ha látunk valami olyan változást a kutyán, ami eddig nem volt rá jellemző, most meg már igen, akkor érdemes megnézni, hogy ez most mi, valami szervi elváltozás, vagy csak a korából adódó elváltozás, illetve változás jelentkezik. Ezért érdemesebb egyébként fiatal korban néhány szűrést elvégeztetni a kutyákon. Tehát ugye a legismertebb általában a diszplázia, szűrés, csípőző, meg egy könyökdiszplázia, a röntgen, de lehet akár a gerincoszlopról is egy ilyen felvétel, és akkor
0: már ezt kicsi korban, és akkor ezt tulajdonképpen
1: hát
0: majd korban, látjuk.
1: Általában ezek egy éves kor után adnak egy olyan információt végül is nekünk, ami mondjuk a tenyésztésbevételhez is jó, ha megvan, sőt azért nagyon sok fajtánál vannak ilyen előírások, hogy ezekkel a kutyának a tenyésztésbevételhez rendelkeznie kell, ráadásul úgy, hogy ez ki is kell, hogy értékelje az állatorvos, az a szakállatorvos, aki ebből vizsgázott, mert mondjuk egy diszplázia szűrésnél, mondjuk ha a csípőizületi diszpláziánál maradunk, akkor mondjuk azt mondják általában, hogy a mentes vagy a majdnem mentes eredményű kutyákkal lehet tenyészteni.
0: Aha.
1: Ami ettől rosszabb, azokkal nem. Ugyanez megnézhető ugye a könyökizületnél is, vagy vannak olyan fajták, ahol általában gyakrabban előfordulnak mondjuk gerinc oszlopbeli elváltozások, és arra is szűrni kell a kutyát, és hogyha ezek a szűrések megvannak, akkor kapunk róla egy képet, hogy az én kutyám az teljesen egészséges, vagy vannak olyan eltérések, amik igazából még nem befolyásolják az egészségét, de tudjuk, hogy ezek jelen vannak, mert nem tökéletes minden, de idősebb korban jelentkezhet az, hogy oké, itt van az, hogy nem volt tökéletes a kutya, de most 6, 8 vagy 10 éves korban jelentkezik valami, hogy már most a mozgásán is látjuk, hogy igen, ez arra vezethető vissza, amit fiatalkorban láttunk, és akkor tudjuk, hogy jó, ez jelentkezett. Nyilván megelőzés az mindig fontos, a megfelelő táplálás az nagyon fontos, vagy táplálék kiegészítő.
0: Igen, ilyenkor már lehet táplálék kiegészítőt is adni, pont ez jutott eszembe,
1: így
0: nem?
1: Van, amivel egy még kicsit a tünetek megjelenése előtt.
0: Igen, tehát nem akkor, amikor már látjuk.
1: Aha. Így van, mert most csak mondok egy számot, hogy mondjuk 8 éves korban jelentkezik az, hogy mondjuk el kell sántítani a kutya, mert mondjuk a csípőzülete nem tökéletes, de ha ezt folyamatosan adagoljuk neki, mondjuk azt a táplálék kiegészítőt, ami elősegíti a porcképződést, meg az izületek jó működését, akkor lehet, hogy élete végéig tünetmentes lesz a kutya, vagy akár még 2-3 évvel ki tudjuk tolni, hogy nem jelentkeznek ezek a tünetek. Ez megint ugye teljesen egyedi, de általánosságban ugye a megelőzés az mindig fontos, és jó, ha tudjuk, hogy mi van a kutyánkban, milyenek az izületei, milyen a gerincoszlopa. És nem akarok belemenni az összes ilyen szűrővizsgálatba, lehetne mondani akár a szívre vonatkozó szűréseket, tehát nagyon sokféle vizsgálatot el lehet végezni egy kutyán. Érdemes is azért, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szemben, mennyire egészséges a mi kutyánk, annak ellenére, hogy szeretjük, foglalkozunk vele.
0: Magunkon is csináltatunk labortól kezdve mindent, hogy lássuk éppen, hol tartunk ugyanazt. Tehát igen.
1: Tehát ez a kutyánál is fontos, és szerencsére már ott tart most az állatorvos tudomány, hogy ezeket meg is tudják csinálni, el tudják végezni.
0: Igen. Na és akkor legközelebb a kutyák életkori sajátosságainak utolsó epizódja jön majd nálunk. Jön a szenyior, a nyugdíjas kor, amit hát azért még azdik szerintem azért fájó szívvel nézegetünk. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Június 4-e van, és természetesen elmondom már is, hogy mit lehet tudni a mai napról. Hát kérem szépen, június 4-én nem mások ünnepelnek, mint a búcsuk, ugye nekik van a névnapjuk. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést a Versailles kastélyban, a Nagy Trianon palotában. A magyarokat Aponyi Albert képviselte, Benárd Ágost és Dressel Lázár Alfréd, ők írták alá a békediktátumot, amely véget vetett az első világháború utáni tárgyalásoknak. A béke értelmében Magyarország elveszítette területének 2/3-át és lakosságának több mint felét, egyik napról a másikra. Az esemény nyilván mély nyomot hagyott a nemzet emlékezetében, és máig az egyik legmeghatározóbb sorskérdésként él a magyar kollektív tudatban. A mai nap sokak számára nemzeti összetartozás napja is, ugye erről az országgyűlés is döntött, rengeteg megemlékezés zajlik szerte az országban és a határon túli magyar közösségekben is. Ezen a napon történt meg Pekingben a Tianmen téri vérengzés 1989-ben. A kínai hadsereg erőszakkal feloszlatta a demokratikus reformokat követelő békés tüntetést. A pontos áldozatszám máig vitatott, több száz, de több ezer is lehet. Ezen a napon első nőként mászta meg a Mount Everestet Junko Tabei 1975-ben. A japán hegymászó példátlan teljesítménye a női sportolók üttörőjeként íródott be a történelembe. Az expedíciót nehéz időjárási körülmények és még lavinák is nehezítették, de Tabei rendíthetetlen kitartással folytatta útját. Ő volt az első nő a világon, aki mind a 7 kontinens legmagasabb hegycsúcsára feljutott, emellett elkötelezett környezetvédőként is ismert volt. Ezen a napon kezdődött el a Midway csata 1942-ben. A csendes óceáni hadszintér egyik döntő ütközete volt ez az amerikai és a japán erők között. A csata 4 napon át zajlott, és az amerikaiak jelentős győzelme az, amely a végére került. Ez meg is fordította a háború menetét a csendes óceán térségében. A Midway-szigetek környéki hadművelet a modern hadviselés egyik kulcsmomentuma volt. A következő dátumunk 1984, amikor is megjelent Bruce Springsteentől a Born in the USA című album, ugye ez hatalmas kereskedelmi siker lett, a címadó dal a Born in the USA mély társadalom kritikát hordozott az amerikai álom illúziójáról. A borító, amelyen Springsteen az amerikai zászló előtt áll, máig ikonikus. A lemez több generáció számára meghatározó zeneélmény. Ezen a napon nyitották meg a budapesti Gellért gyógyfürdőt 1913-ban. A gyógyvizéről híres fürdő a szeszesszió jegyében épült, egyedülálló belső építészeti megoldásokkal. Az épület a város egyik szimbólumává vált. A Gellért szállóhoz kapcsolódva hosszú ideig Európa egyik legelegánsabb fürdőhelyének számított, ma is kedvelt turista látványosság. És végül 1961-ben ezen a napon született Barack Obama testvére, Auma Obama, aki Kenyában született és ismert író, sőt aktivista. Németországban és Angliában is tanult, majd visszatért Afrikába, hogy ott segítse a társadalmi fejlődést. Testvére elnöksége alatt is politikán kívüli szerepet vállalt, elkötelezett a nők és a fiatalok támogatása iránt.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte egy olyan programról szeretnék szólni, ami jó lenne, ha nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvendene, mert hogy talán kezd kimenni a divatból az olvasás, legalábbis bizonyos generációknál. Pedig olvasni jó, én nem tudom, mi van velem, de én mostanában, legalábbis ebben az évben így előveszek olyan könyveket, amiket annak idején már olvastam, és most újraolvastam már jó párat. És hát Ken Follettnek van az évszázad trilógiája, így nem tudom, így kötetenként 700 és 1200 oldal közötti terjedelemben. Kijött az első, elolvastam. Aztán jött a második kötet, gondoltam, újraolvasom az elsőt, hozzá a másodikat. Majd kijött a harmadik kötet, és akkor újraolvastam megint az elsőt, a másodikat, majd hozzá a harmadikat. És pont két nappal ezelőtt értem vége az egyik könyvnek. Na mondom, akkor előveszem a Ken Follett trilógiának a harmadik részét, mert azt idézőjelben csak egyszer olvastam. Elolvastam belőle 15 oldalt, és rájöttem, hogy itt állandóan visszautalás van az első kettőre. Tehát úgy döntöttem, hogy ismét újraolvasom az egészet. Egyébként én ezt a Ken Follett trilógiát kötelezővé tenném a gimnáziumokban, hiszen a történelem fogas kerekeit egy évszázadot 1900-tól olyan fantasztikusan mutat be, olyan olvasmányos szinten, hogy az is megszereti a történelmet, aki egyébként nem igazán szereti, mert mondjuk száraznak tartja, német, angol és amerikai családok történetén keresztül ölelnek fel 100 éve. Bizony, van itt minden, szóval aki nem olvast, annak szívből ajánlom, és hát azért beszélek az olvasásról, mert tényleg jó lenne, ha egyre többet olvasnánk. Engem mostanában sokkal-sokkal jobban kikapcsol, mint egy sorozat a valamelyik streaming szolgáltatónál. Egy időben meg az voltam éppen kikapcsol, de tényleg az olvasás jó, mert megpörgeti az embernek az agyát, teljesen ki lehet tőle szakadni a hétköznapokból, és hát azért beszélek az olvasásról, mert bizony a 97. ünnepi könyvhét indul el, pár nap múlva, egészen pontosan június 10-én startol majd el, és a 25. gyermekkönyvnapok is ekkor indul el. Nyíregyházán színes programokkal, kísérő rendezvényekkel is készül a szervező Móricz Zsigmond könyvtár. A részletekről sajtótájékoztatót tartottak, ahol Tomaszowski Anita igazgató és Andrássy Adél írónő beszélt, és hát az ünnepélyes megnyitót egy nappal az országos rendezvény előtt június 10-én tartják. Lesznek író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, lapszám bemutató is. A megnyitó előtt átadják majd a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjat, majd pódiumbeszélgetést tartanak Hályi János íróval. A részletes program elérhető a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
2: 3, 2, 1, rajt!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a Nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az Etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönthessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
5: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak a munkáját. Nagyon jó a kapcsolata a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
4: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika

0: a gazdaságban, országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli esszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva visszavárunk újra, aki pedig addig is szeretne híreket böngészni, kattintson a www.bestefemnyiregyháza.hu-ra. Elindult a június, sokan már a nyaralásukat is lekötötték, hozok hamarosan egy-két utazási tippet, aztán szó lesz az intim tornáról, folytatjuk tehát a beszélgetést, és Angelina Jolie-ról is fogok szólni, szülinapja van a sztárnak.

Sokan készülnek már a nyárra, nos a folytatásban a legbanálisabbnak tűnő utazási tanácsokkal megyünk tovább, amelyek egyébként azért lehet, hogy banálisnak tűnnek, de mégiscsak hasznosak és akár még életbevágóak is lehetnek. A Redditen nemrég valaki feltette a kérdést, hogy melyik a legbanálisabbnak tűnő utazási tanács, ami ugyanakkor létfontosságú, és hát erre a kérdésre több mint 1400 hozzászólás érkezett, a top komment pedig az volt, amely egy gyakori tévhitet oszlatott el, méghozzá azt, amely szerint egyszerű naptejet és szúnyogriasztót találni azokban az országokban, ahol sok a napsütés és a szúnyog. A hozzászólók azt tanácsolják, hogy az ember ezt a két dolgot mindenképpen vigye magával, mert ha egyáltalán kap például fényvédőt, lehet, hogy csak nagyon drágán jut hozzá. Emellett egy ázsiai országban a legtöbb napkrém fehér rétegű bőrre van ugye kitalálva, és hát nem biztos, hogy mindenkinek éhenek ő ilyen a bőr típusa. A testápolás témája egyébként is népszerű az utazási topikon belül. Az egyik felhasználó például a fogmosást emeli ki, mint a leggyorsabb módot arra, hogy egy hosszú repülőút után újra embernek érezzük magunkat. Legyen elől a fogkrém és a fogkefe, szólt egyébként a tanács. Mások úgy vélik, hogy néhány nedves arctörlőkendő és egy kis üveg száraz sampon sem jön rosszul, aki pedig kontaktlencsét visel, annak szemcsepp lehet az egyik leghasznosabb utitása. Sokan adtak különböző túlélési tippeket, kezdve például azzal, hogy az ember soha ne menjen el csak úgy egy mosdó előtt, amikor utazik, mivel nem tudhatja, milyen messze van a következő, akkor igyunk és akkor pisíjünk, amikor tudunk. De a biztonságra vonatkozó tanácsok is előkelő helyen állnak. Valaki például azt javasolja, hogy tartsunk 50-100 dollárnyi készpénzt egy külön zsebben, külön a többi pénztől és a bankkártyánktól, így hogyha az embert kirabolják, akkor is van esélye arra, hogy ezért ezzel a kis pénzzel már valamit tud magával kezdeni.

0: Az elmúlt napokban az Intim tornáról beszélgettünk Tar Lívia gyógytornásszal, aki itt van velünk a vonal túl végén. Szia Lívia, üdvözöllek!
1: Szia, én is üdvözöllek téged is és a hallgatóságot.
0: Hát kiderült az elmúlt napokban, hogy nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is szüksége van arra, hogy Intim tornára járjon, hiszen vannak olyan problémák, amelyeket ez megold, vagy legalábbis javít a helyzeten. Elmondtad, hogy általában ez egy fizikai vizsgálattal kezdődő történet, aztán pedig jön maga az a módszer, amivel megtanuljuk a gátizmot erősíteni, helyre tenni, és hát korábban említetted, hogy a légzés az borzasztóan fontos. Én úgy tudom, hogy a férfiak elsősorban hasi légzést szoktak csinálni, a nők pedig mellkasit, és hát ugye a hétköznapi életben az lenne a jó, hogyha a kettőt kombinálnánk. Itt az Intim torna esetében valahogy az van bennem, hogy oda lefele kell venni a levegőt. Rosszul gondolom?
1: Hát épp az, hogy azt akarjuk elkerülni, hogy minél kevesebb terhelés rójon ugye a kismedence izomzatra, és ugye nagyon fontos az, hogy akkor kezdjük, tehát a kilégzés hatására kezdjük el aktivizálni a kismedence izomzatunkat. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Így tudjuk helyesen segíteni a jó működését.
0: Annyira nem tudom, hogy egyébként ezt az egészet elképzelni, de most már lassan azért így képbe kerülünk. Tehát például, amikor valaki Intim tornára megy, akkor fekszik egy polifómon, vagy ül, vagy mit csinál?
1: Nyilván attól függ, hogy tehát, ha valaki eljön már gátizom tornára, ott ugye akkor van valami probléma. Mindig ugye a gravitáció kikapcsolásával, hogy egy ilyen tehermentesített helyzetben kezdjük el jól megtanulni működtetni, és akkor úgy tudunk tovább haladni, akkor oldalt fekvő helyzetben, négykézláb, és akkor úgy eljutni azt, hogy a mindennapokban is tudja majd jól használni. Tehát, hogy ez egy folyamat.
0: Nyilván nem úgy történik, hogy elmegyünk, aztán megvizsgálsz minket, csinálunk egy tornát, puff, már jól is működik a gátizmunk.
1: Ugye
0: ez a gátizom, azért ez egy vastagabb izom, nem? Tehát, hogy azért ez egy eléggé kötött izom, ennek mennyi idő kell, hogy úgy regenerálódjon?
1: Erre nem lehet egyértelmű hetet mondani, mondom, ez mindig egyéni, és mindig egyéntől függ, hogy kinek mi, és hogy tudja ezt, milyen a teste, milyen a testtudata, hogyan tudja ezt jól működtetni. Erre így egyértelmű választ nem tudok adni.
0: Általában mi a tendencia, hány alkalommal mennek el hozzád a paciensek?
1: Sem tudok egyértelmű választ adni, mert ez tényleg annyira egyéni, hogy valakinek elég egy alkalom, nyilván ez a probléma problémától is függ. Mennyire tudja, mennyire van testtudata, mennyire, milyen fizikai aktivitása van. Ez sok tényezőtől függ, erre nem lehet egyértelmű választ adni.
0: Eljárunk hozzád, megtanultuk az alapokat, illetve azt, amit gyakorolni kell, és akkor utána jön az, hogy ezt be kell építenie az illetőnek a hétköznapjaiba?
1: Igen, én úgy szeretem elengedni a klienseket, a pácienseket, hogy megbeszélve azt, hogy mit tud önállóan otthon jól csinálni, jól végezni a gátizomzat tekintetében. Tehát mindig részletesen, tüzetesen megbeszéljük, hogy ezt a feladatot csinálj, és amúgy akik rendszeresen járnak hozzám, akár nagyobb problémával is, elég jó eredményeket tudunk elérni, de ez nagyon-nagyon fontos az, hogy otthon is gyakoroljanak. Tehát otthoni gyakorlás nélkül nem lehet eredményeket, szignifikáns eredményeket elérni.
0: Na, hát akkor legyen ez a végszó. Összesítve, ha problémánk van, szakembert keressünk, és utána az Intim tornát mindenféleképpen otthon is gyakoroljuk. Nők és férfiak esetében is ez sikerre vihet minket, vagy legalábbis a meglévő problémáinkat, ha nem is tudja teljesen meggyógyítani, de javítani nagyon biztosan. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm!

Már is összefoglaljuk Angelina Jolie életét, hiszen az amerikai színésznő, rendező, producer, kiváló humanitárius aktivista is. 1975-ben született, június 4-én Los Angelesben. Színészi pályáját fiatalon kezdte, az édesapja John Voight Oscar-díjas színész, így hamar kapcsolatba került a filmiparral. Első jelentős szerepét a Hackerek című filmben kapta, de az igazi áttörést a Lara Croft Tomb Raider hozta meg számára, amely világhírű akciósztárrá tette. 2000-ben Oscar-díjat nyert a Lánya zavarban című filmben nyújtott alakításáért. Később rendezőként is kipróbálta magát olyan filmekkel, mint a Tengernél vagy az Unbroken. Az évek során Jolie egyre inkább a humanitárius munka felé fordult. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának külön megbízottjaként több válságövezetben is segített. Többször járt Afganisztánban, Szíriában, Irakban és Afrikában is. 6 gyermeke van, közülük 3 örökbefogadott. Házasságai közül a legismertebb Brad Pitthez kötötte, akivel közösen alkották a híres Brangelina párt. Bár később elváltak, továbbra is aktívan részt vesznek gyermekeik nevelésében. Angelina Jolie számos díjat és kitüntetést kapott művészi és jótékonysági munkásságáért. Szépsége, karizmatikus jelenléte és elkötelezettsége miatt sokan példaképüknek tekintik, sokan csináltattak plasztikai sebésznél Angelina Jolie száját például. Ő nem csak hollywoodi csillogás része, hanem egy olyan ember, aki tetteivel is szeretne változást hozni a világban. Angelina Jolie egyik híres idézete így szól: ha van benned szeretet és bátorság, akkor semmi sem lehetetlen.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még egy helyszínváltozással kapcsolatos információt szeretnék megosztani a futsal rajongókkal, mert hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem a Sztervinszki Amália sportcsarnokban rendezik meg ma az Újpest-Nyíregyháza futsal magyar bajnoki döntő harmadik mérkőzését. A házigazda újpestiek a közösségi oldalukon jelentették be, hogy a mérkőzést az UTE röplabda csarnokában tartják. A fináli első meccsét hosszabb bítésben az Újpest nyerte, majd hétfőn Nyíregyházán a szabolcsiak kiütéses sikerrel egyenlítettek, 7-2 lett az eredmény. A döntő az egyik fél harmadik sikeréig tart. Az eredményről mi is beszámolunk majd itt a Best FM-en. Szurkoljunk a nyíregyháziaknak!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Idén is lesz múzeum a készakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
5: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görög Katolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a Nyíregyházi csapat

0: 7 mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok. Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Hamarosan erről lesz szó, aztán pedig hívom telefonon Friedrich Antal Schäfert. Ma is a Rebarbara lesz az alapanyagunk.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, 1920. június 4-e. 2010 óta Nemzeti Összetartozás napja ez Magyarországon. Az országgyűlés ekkor fogadta el azt a törvényt, amely a napot hivatalos emléknappá nyilvánította. A cél kifejezni, hogy bár a határok megváltoztak, a magyar nemzet tagjai akár Magyarországon, akár a határokon túlélnek, egy nemzethez tartoznak. Ez a nap a magyar közösségek egységéről, a kulturális, nyelvi és történelmi kapcsolatok erejéről szól. Számos rendezvényt, emlékműavatást, iskolai megemlékezést és templomi istentiszteletet tartanak ezen a napon. Az ünnep nem a gyászról szól, hanem az élő kapcsolatok megerősítéséről, az identitás megőrzéséről. Fontos üzenete, hogy a nemzeti összetartozás nem politikai, hanem emberi és kulturális kérdés. Ez a nap lehetőség arra, hogy a magyarság egésze, határon innen és túl, együtt emlékezzen és tervezze a jövőt. Megemlékezések zajlanak Kolozsvártól Pozsonyig, Beregszásztól Szabadkáig. A határon túli magyar iskolákban külön foglalkozások, történelmi séták, műsorok keretében emlékeznek, és hát a Nemzeti Összetartozás napja egy új, modern megközelítési forma is, amely a reményre, a közös jövőre és az egymás iránti felelősségre épít, mindezzel hozzájárulva a magyarság szellemi és lelki megmaradásához. Természetesen Szabolcs-Szatmár-Beregben is zajlottak megemlékezések. Ma Nyíregyházán a Hősök terén 10 órától volt egy ilyen, és délután 5-kor pedig jön majd Nagykáló, az önkormányzat és a Nagykálói Közhasznú Nonprofit Kft. Trianoni megemlékezést és koszorúzást szervez a Kálai 2-ös rendezvény és konferencia központban.

0: A Rebolbaráról kezdtünk el beszélgetni Friedrich Antal Schiffel, és akkor úgy Anti, ahogy ugye elkezdett a Rebolbaráról beszélni, volt egy ilyen félmondata, hogy és akkor ez egy ilyen különleges gyomnövény, na jó, nem gyomnövény. Hogy akkor gyomnövény, vagy nem? Erre kérdésre várjuk itt a választ. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is. Hát régen még annak tartották, mert hogy annyira nem volt felkapott ez a dolog, de ez a régen, ez nagyon-nagyon rég volt, mert hogy a középkorban meg a reneszánsz idején kezdett a rebarbara sztár lenni és luxus cikk, és volt olyan eset, amikor az ópium és a sáfránnyal, az ópium is egy drága dolog volt, a sáfrány is egy nagyon drága dolog volt, és ezeknél még drágább volt, tehát nagyon-nagyon drága ment, az arany árban ment a rebarbarának a működése. Én nekem is egy nagyon érdekes hír volt ez, de tényleg így történt. Mert hogy valamiért ez egy ilyen különleges zöldség, ami ráadásul Németországban csináltak egy pert, mert hogy a zöldségek, pontosabban Amerikában csináltak egy pert, egy bíróság elé vitték az ügyet, mert régen Amerikában a zöldségnek magasabb volt az adója, a behozatali adója, mint a gyümölcsöknek. És akkor ott mondták, hogy tehát ne, a rebarbarát az csak édességben rakjuk cukorral, hogy ezt inkább gyümölcsnek kéne, és hivatalosan gyümölcsé nyilvánították Amerikában a rebarbarát. Amerikában bármire képesek.
0: Ja, ja, ja.
1: Tehát én nem is tudom, tehát de zöldség, tehát abszolút mértékben zöldség, de vannak gyümölcsökre jellemző vonásai, tehát gyümölcsként is tudod hasznosítani, nagyon finom süteményeket, desszerteket, pitéket, egyebeket lehet készíteni a rebarbarából, úgyhogy az egyetértek
0: abban, rebarbarás pitét.
1: És tényleg nagyon finom, és nagyon-nagyon jó. De hogyha esetleg úgy gondolod, hogy túl sötét a hajad, akkor vannak olyan oxálsavak, vagy hajvilágosító szert is tudnak belőle készíteni.
0: Na tessék, majd magamra kellem.
1: Azért olyan magas az oxálsav tartalma, hogy egyesek szerint rozsdát, a rozsdát is marja, úgyhogy bármire képesünk. De ez már csak én azt mondom, hogy egy ilyen túl hype-olt dolog. A lényeg az, hogyha valaki rebarbara termesztésre adja a fejét, akkor vannak ilyen apró tanácsok, hogy ne vágjad a rebarbarát el, hanem csak húzd ki egy kicsit a tőből, tehát magad gyökérzetben maradja, mert akkor újra nő. Ha elvágod, akkor meg visszarohad, és elpusztul az egész. Úgyhogy vannak ilyen apróságok. Én még nagyon ifjú titánkoromban találkoztam rebarbarával, akkor pitéket, meg ilyeneket készítettünk belőle, aztán később volt ez a csátnés dolog, úgyhogy én azt mondom, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága. Úgyhogy most a édes vonal felé menve egy rebarbarás, eples, görög, joghurtos verziót fogok megosztani, ami elméletileg, hát összeszállom, 4 perc alatt készíthető.
0: Na, ez nekem való.
1: Ha a rebarbara már meg van puhítva utána.
0: Ja,
1: Oda kell adni, bocsánat. Így van, de egy nagyon finom kis joghurtos dolgot össze tudunk belőle dobni. Abszolút, akár reggelire, akár csak úgy nasolni.
0: Csak úgy, a la natura. Köszönöm szépen, Anti!
1: Nagyon szívesen!

0: mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Ma már teljesen egyértelmű, hogy a kezünk ügyében van a naptár, ugye? Megfogom a telefonomat, többféléből választhatok, ezeket a naptárakat össze lehet szinkronizálni, ugye? Számítógéppel akár jelzéseket küld, ismétlődéseket, születésnapokat, mindent be lehet állítani. Hát a naptár története azt gondolom kijelenthető, hogy szinte egyidős az emberi civilizációval. Már az ősi kultúrák is próbáltak megszabni valamit az idő múlásával, a természet megfigyelésével, tehát érezték, hogy valami történik, éppen ezért nézték a napot, a holdat, a csillagokat, és ez alapján próbáltak valamiféle rendszert alkotni. Az első naptárakat egyébként nem is papírra írták, hanem belevésték a kőbe, csontokra karcolták, vagy építményeken igazították hozzá. Ott van a Stonehenge, ugye, vagy az egyiptomi piramisok tájolása. Az első ismert naptárrendszer az ókori sumérokhoz köthető, akik már időszámításunk előtt 3000 körül 12 hold hónapot tartalmazó évet vezettek be. Azonban, mivel a hold hónap csak körülbelül 29 és fél napos, hamar szembesültek azzal, hogy az év egész egyszerűen nem illeszkedik pontosan a természet ciklusához. A babiloniak már időnként szökő napot is beiktattak, hogy kijavítsák az eltolódásokat. Az ókori egyiptomiak voltak az elsők, akik egy tisztán nappalapú naptárt használtak. Az évük 365 napból áll, 12 hónapra osztva, plusz 5 szentnapot is a végére tettek. Ez a rendszer hosszú ideig működött, de a valós év hossza ennél picit hosszabb, emiatt idővel ők is elcsúsztak az évszakokkal. A rómaiak eredetileg egy holdnaptárt alkalmaztak, de Julius Cézár időszámításunk előtt 46-ban bevezette a Julián naptárat, ami már napalapú volt és 365 napos év keletkezett így, és minden negyedik évben egy szökőnap. Ez hatalmas előrelépés volt, és több mint 1500 évig használatban is maradt Európában. Azonban a Julián naptár is kissé pontatlan volt, évente körülbelül 11 perccel hosszabb, mint a valódi napév, így évszázadok alatt jelentős eltolódás keletkezett. Ezt orvosolta 13. Gergely pápa 1582-ben, amikor bevezette a Gergely naptárat, hát milyen kis szerényen magáról elnevezve, ezt használjuk ma is a világon, legalábbis a nagy részén. Ez a rendszer szigorú szabályokat hozott a szökőévekre, és az eltolódás 10 nappal korrigálta is, így október 4-e után egyenesen október 15-e következett. A Gergely naptárt kezdetben csak katolikus országok vezették be, a protestáns államok, például Anglia csak több mint 150 évvel később tért át rá, az oroszok pedig 1918-ig a Julián naptárt használták. Ez történhetett meg például, ezért történhetett meg például, hogy a híres októberi orosz forradalom valójában novemberben zajlott, a régi és az új naptár közötti különbség miatt. A világ különböző részein azonban más naptárak is használatban maradtak, és néhol ma is élnek. Az iszlám naptár tisztán hold alapú, így éve rövidebb, mint a napév. A zsidó naptár kombinálja hold hónapokat a napévvel, időnként szökő hónapot beiktatva. A kínai naptár is lunisoláris, vagyis a hold fázisaihoz igazítja a hónapokat, de figyelembe veszi a napévet is. A ma használt Gergely naptár világszerte elfogadott szabvánnyá vált, különösen a nemzetközi kereskedelem, a technológia és a tudományos együttműködés miatt. Azonban a mai napig vannak országok, amelyek vallási vagy kulturális célokra a saját naptáraikat is párhuzamosan használják. A naptár tehát nem csupán eszköz az idő mérésére, tükrözi az adott kultúra vallását, világnézetét, csillagászati ismereteit, történelmi fejlődését, és bár ma már az okostelefonunk jelzi, hogy hanyadika van, mégis egy ősi hagyomány örökösei vagyunk minden alkalommal, amikor megnézzük a dátumot.

Mindjárt jönnek a hírek. Itt a Best FM-en, de előtte még ellátogatunk a Nyíregyházi Állatparkba, hiszen a játékvilág napját tartják itt majd meg. Építeni lehet, játszani, felfedezni, és hát a Lego játékélmények várják majd a kicsiket, illetve a nagyokat. Pecséteket kell gyűjteni, és azt kell beváltani ajándékra. Szóval 5 állomás lesz, kreatív építés, játékos feladatok, mindez június 5-én és 6-án a Nyíregyházi Állatparkban. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Az IAK Nonprofit Kft., valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
2: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Új építésű lakást szeretnél?
5: Nagyon jó áron?
4: Most figyelj!
5: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti vízignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Guráj Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tisza vidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti vízig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Aquese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
7: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
6: Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép napot, jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Na hát, ha kirándulni megyünk, akkor általában belepakolunk a hátizsákunkba egy kis kaját, és biztos a hallgatóink közül is sokan voltak gyerekként abban a helyzetben, hogy amikor buszos kirándulásra mentek, akkor anyuka rántott húsos szendvicset csinált, és ha belegondolunk ebbe, azért ez milyen macerás már csinálni rántott húst, és azt belerakni egy ilyen zsemlébe. Manapság inkább a tortilla az, amit javasolnak a dietetikusok, jönnek mindjárt a hasznos tippek.

0: Kimentünk már a reptérre, de most jövünk, megyünk egy picit, kirándulunk, mert hogy azért ez télen-nyáron, ősszel-tavasszal is abszolút, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó családi program is lehet, vagy egy párkapcsolatban, vagy baráti társasággal, de vajon mit vigyünk magunkkal, hogyha szeretnénk az alakunkra is figyelni, és kirándulunk. Ez lesz most a témánk. Palagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is!
0: Na, mit vigyünk magunkkal a nyári szabadság kapcsán, ha elindulunk kirándulni? Mert régen nekem anyukám mindig csinálta a rántott húsos szendvicset. Ugye ez volt a klasszik.
1: Igen, egyébként igen. Ez is tipikus, meg sokunknak szerintem, hogyha nyári osztálykirándulásokra gondolunk vissza, akkor a csoki, a keksz, a csipsz jut eszünkbe, ugyanígy ja. Gyerekként. Sokszor ezek képezték ugye a kirándulásra szánt táskák tartalmát, és ezeknek örültünk a legjobban.
0: Vagy bocsánat, viszont, ha ezt nem pakoltuk be, akkor az első boltnál megvásároltuk. Én a napokban voltam igen. Egy boltban, előtte képzeld el, kikaptam egy ilyen 25 fős táborozós csapatot. Egytől egyig mindegyiknél csipsz volt. Mindegyik hát azt vette. Megőrültem. Igen. Bocsánat, csak így...
1: Van, ami nem változik.
0: Nem, ez nem. Igen.
1: Igen, főleg itt a társas hatás is azért bejön.
0: Ja.
1: Valaki tudatosabban szeretne odafigyelni a kirándulás alatt fogyasztott ételekre, akkor megint csak érdemes, mint a reptérnél is említettük, szendvicsekben gondolkodni. Ezeknek az alapja lehet ugyanis egy magasabb rostartalmú zsemle, kiszli, kenyér. Ez biztosítja a kiránduláshoz szükséges szénhidrátok nagy részét, ami majd ugye energiát ad. A szendvicsünkben, hogyha nagy meleg van, akkor érdemes szárazott szalámikat pakolni. Ezek ugyanis kevésbé romlandóak, de abban az esetben, hogyha egy téli-őszi kirándulás van, akkor nyugodtan mehetnek a sonkafélék, sajt is. A tojásos szendvicset azt inkább hagyjuk meg.
0: Pedig
1: az milyen jó. Téli kirándulás, igen, legelejére, vagy pedig inkább már otthon fogyasszuk el még reggelire. Figyeljünk arra, hogy kerüljön zöldség a szendvicsünkbe, még jobb, hogyha a szendvics mellé teszünk egy kisebb dobozba, így nagyobb mennyiséget tudunk elfogyasztani, és nem is áztatja el a kenyerünket például a magas folyadéktartalmú uborka. Tök jól működhet a tortilla, hogyha átmenetet szeretnénk mégiscsak képezni egy melegítkezés és a szendvicsek között.
0: De azt hogy csomagolod be, hogy ne hulljon szét a tortilla? Teljesen összetekered?
1: Hát igen, összetekered, és én például tudom, hogy kevésbé környezet kímélő, de az összetekered. Szoktam betekerni, igen, és akkor azt nagyon jól tudod fogyasztani. Én nagyon tortilla párti vagyok, hogyha ilyen egész napos
0: kirándulás. Már egyébként nekem föltűnt, mert már reptérnél is mondtad a tortillát. Igen, de abba például igen. Ilyenkor húsokat is mindent belepakolsz nyáron is?
1: Hát, hogyha időben elfogyasztásra került, tehát hogyha egy egész napos kirándulásról van szó, akkor a vacsira szánt tortillát már nem pakolnám meg csirkével, de mondjuk ha elindulunk mondjuk 9 körül és dél körül van egy ebéd, akkor az ebédben még simán beleteszem a csirkét, meg sok zöldséget lehet belepakolni.
0: Gombát.
1: Ezért is ugye előnyösebb, akár gombát, igen, vagy hogyha nem olyan nagy melegben megyünk, és azért itt Angliában nincs túl nagy meleg, most 18 fokban éppen, akkor sajtok is kerülhetnek bele, vagy mondjuk lehet egy tonhalas saláta, amit beletöltünk, tehát hogy változatosan elkészíthető, és mégis valahogy a főtt étel élményét tudja inkább hozni.
0: És akkor ezt hűtőtáskába szoktad vinni, vagy csak úgy egy hátizsákba bedobva?
1: Hát ez csak hátizsákba, de amúgy ha van lehetőség, vagy tényleg egy hosszabb kirándulás, akkor meg a hűtőtáskába simán akár a vacsorára szánt tortillánk is tartalmazhatja például a csirkét, hiszen a hűtőtáska hidegen tudja tartani.
0: Na aztán, hogy mit ígyunk, hogyha kirándulni megyünk, vagy mit tegyünk a strandon, legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Szendi Hajni vagyok, most már elindult a nyár, tehát nagyon sokszor találkozhatunk azzal, hogy több napig jó meleg van, aztán leszakad az ég, és hát nem tudom, milyen őrületes viharok érik el Magyarországot, de hogy mi lesz a helyzet a következő pár nappal időjárási szempontból, azt már is megvilágosítom. Nyugat felől holnap átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan pénteken is előfordulhat, zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. Holnap hajnalban 10-16, délután 24-29 fok várható, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. Szombaton a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A hidegre hajlamosabb helyeken lesz egyébként hajnalban 10-15 foknál hidegebb, például Salgótarjánban csak 8, délután szombaton 22-28 fok valószínű. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, a Dunától keletre záporokkal, zivatarokkal. Az északi a szelet élénk lökések is kísérhetik. A hét utolsó napján 10-16 fokra ébredünk, délután 25, de akár már 30 fok is lehet, a 30 fok Békéscsabán, illetve Orosházán várható majd vasárnap.

Szendi Hajni vagyok. A testünk üzen. Bizony-bizony mindig üzen, csak nem mindig veszük figyelembe. Éppen ezért indítunk egy sorozatot, amelyben közérthetően, de szakmailag megalapozottan fogom elmondani, hogy különféle betegségekről mit is kell tudni, hogy ne csak tudjuk, hanem értsük is, mi történik a testünkkel. A mai témánk egy nagyon gyakori, mégis gyakran félreértett probléma lesz, a porckorongsérv, ismertebb nevén a gerincsérv. Ugye a gerinc oszlopunk 24 csigolyából áll, amelyeket porckorongok választanak egymástól, tök jól kitalálta ezt a természet. Ezek a porckorongok ugye rugalmasak, zselés belsejű párnácskák, amelyek csillapítják az ütközéseket, terheléseket. Amikor egy ilyen porckorong belső kocsonyás anyaga kiboltosul, vagy még rosszabb esetben kiszakad, akkor nyomást gyakorol az idegekre, és ezt nevezzük már porckorongsérvnek. A sérv leggyakrabban ugye a deréktáji szakaszon alakul ki, ez az ágyéki régió, ritkábban a nyaki vagy háti szakaszon. A tünetek mindig attól függnek, hogy hol van a sérv, és mely idegeket érinti. Az egyik leggyakoribb tünet a kisugárzó fájdalom. Deréktáji sérv esetében ez a fájdalom a fenéken át a lábba sugárzik, és akár lemehet a talpig is. Előfordulhat zsibbadás, bizsergés, érzéskiesés, izomgyengeség, főleg a lábban vagy a kézben. Súlyosabb esetben a mozgás is nehézzé válhat, sőt vizelet és széklettartási zavar is jelentkezhet. Ezek már nagyon sürgősségi állapotok. Fontos tudni, hogy a derékfájás nem mindig jelent porckorongsérvet, de ha a fájdalom hetekig nem múlik, sugárzik, zsibbadás is társul hozzá, nincs mese, menni kell az orvoshoz. Na, hogyan is diagnosztizálják? Az orvos először is fizikai vizsgálatot végez, ellenőrzi a reflexeket, az izomerőt, az érzékelést. Ha felmerül a sérv gyanúja, akkor MRI vagy CT vizsgálat jöhet, a diagnózis után pedig indul a kezelés, amely sok esetben nem igényel műtétet. A jó hír, hogy a porckorongsérvek nagy része konzervatív kezeléssel gyógyul. Ez jelenthet fájdalomcsillapítást, gyulladást csökkentőt, gyógytornát, fizikoterápiát. A pihenés fontos, de a teljes ágynyugalom kontraproduktív lehet, tehát a fokozatos mozgás elengedhetetlen. Súlyos esetekben, ha a fájdalom nem csillapítható, vagy ha bénulás veszély áll fenn, akkor jön a sebész. A gerinc egészsége kulcskérdés. Tehát kerüljük a túlsúlyt, mert az plusz terhelést jelent. Ügyeljünk a helyes testtartásra, ülés, állás, emelés közben. A rendszeres törzsizom erősítő torna szuper, az aktív életmód, a jól megválasztott ágymatrac, az egészséges mozgásformák, úszás mind-mind segíthet, és hát ne felejtsük el, hogy a gerincünk mindig meghálálja a gondoskodást. A porckorongsérv diagnózisa nem egyenlő a rokkantsággal, a megfelelő kezeléssel, életmóddal akár teljes panaszmentesség is elérhető. A kulcs minden esetben a türelem, a kitartás és a tudatosság. Aki megérti a testének a jelzéseit, az nagyon sokat segíthet saját maga gyógyulásán is. Na hát ezt üzentem ma a testünk, a porckorongsérvről beszéltem. Remélem, egy kicsit közelebb kerültünk a saját testünkhöz, és nem félelemmel, hanem tudással tekintünk akkor magunkra, hogyha fáj a derekunk, a nyakunk vagy a hátunk. Na hát találkozunk legközelebb is ezzel a rovattal, amelyben majd egy fontos témáról lesz szó, a magas vérnyomásról, annak a rejtett veszélyeiről, mert hogy sokan nem is tudják, hogy baj van a vérnyomásukkal, érdemes tehát figyelni, mit üzen a testünk. Yeah.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez számomra búcsú idejét is jelenti, de hát előtte akkor egy-két programot még szeretnék a hallgatóink figyelmébe ajánlani. Fontos nap lesz a holnapi, hiszen reggel 8 és 18 óra között rendkívüli örökbefogadási napot tartanak az állategészségügyi telepen. Aki szeretné bővíteni négy lábú taggal a családot, menjen el, ismerje meg a gazdira váró kutyusokat személyesen. Szerintem biztos, hogy sok helyen így mindenféleképpen működésbe lép majd a kémia. Hetedik alkalommal tartják meg a helytörténeti és családkutató konferenciáját délelőtt a Magyar Nemzeti Levéltár Vármegyei Levéltárában pénteken, délután pedig a Kállai gyűjteményben. A részletes programot van a weboldalunkon. Az egyik legnépszerűbb hazai kulturális program sorozat a Múzeumok éjszakája, amelyhez természetesen Nyíregyháza is csatlakozott. Jön a Páncélbazár történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába. A Kállai gyűjteményben várják majd az érkezőket. Páncélos titánok, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardrobja, kugli kupa, íjfeszítő próba, bajvívó krónikája és kézműves műhely. Röviden ez lesz majd a tartalom. Június 20-án a programokhoz jó szórakozást kívánok, akárcsak Dékán Pisti műsorához. Holnap is jövök, remélem összefutunk így az éteren át, már délelőtt 10-kor. Szendi Hajnit hallotta, kellemes szép napot!

0: a világ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasdi

0: hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csak nem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
1: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programokban nyitottunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
0: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli esszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 perccel járunk 2 óra után, ez már a kis péntek délutánja, amit újra együtt töltünk. 4 óra van előttünk, mindent is hozok, két játékunk is lesz. Egészség eszenciánkból is tájékozódhatunk, és már is jönnek a legfrissebb előrejelzések. David Guetta pedig indítja a listát, egy kis elektronikus hangzás jön.

You Are Not Alone, még az All Eve dalait a legnagyobbak között, ez a Best FM, Michael Gray-el folytatjuk The Weeknd előtt, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon változékony ez a mai nap időjárásunk szempontjából. A következő órákban záporok, zivatarok érkezését várjuk. Ennek 30%-a valószínűsége, bármikor is megdörrenhet az ég. A legnagyobb viharok egyébként a délkeleti ország részben várhatóak. Hát majd látjuk, hogy mi alakul. A hőmérsékletre talán nem lehet panaszunk, 25 fokot mutatnak a hőmérők odakint. A szél az egyenlőre északnyugati, és aztán majd fordul, lesz itt még majd délnyugati szél is. Erről ennyit, jöjjenek a dalok a folytatásban, akkor Michael Gray és a The Weeknd, után Melody Maker és majd Britney is énekel nem sokára. Jön a Crazy!

0: Rádióval a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Fogból ez volt a Trick Me, a Besten hallotta, és majd a Fall the Flow énekel, mindjárt jön a Maradok távol című dal. A hősképzés pedig újra elindult, lehetünk mi is hősök, egészen pontosan a cikk a Best FM oldaláról. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ez igazából minden hónap első hétfőjéről szól. Az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomáson tartanak ingyenes újraélesztési oktatásokat. Elképesztő ennek a jelentősége. Elképesztő, aki erre időt szán, és tényleg komolyan veszi ezt a dolgot, hiszen bármikor szükség lehet erre a tudásra. Igazi hősök lehetünk. A szószoros értelmében olvassa a cikket a Best FM oldalán. Jöjjenek a dalok. Méghozzá Fall the Flow-tól Maradok távol. Sophie B. Hawkins és Naughty Boy is mindjárt pörög.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a ONG dal, a Regulate, után majd Krisztina Milian jön ezzel a jó kis popdallal, vagy R&B-vel. A Venyulokat mi már be is készítve, és nézzük a környezetvédelmi világnapot, mely egyébként holnap 5-én aktuális, amikor is az akció keretében az elkülönítetten gyűjtett hulladékért ajándékot adunk, olvasható az IAK közleményében, melyet megtalál a Best FM oldalán is. Az a lényeg, hogy szét kell válogatni azt, amit a pincében talál, ezt el kell vinni a hulladékudvarok egyikébe, ezért kapunk ajándékot, ajándékutalványt egészen pontosan, a Kerik utcai aznap 10 és 18 óra között, a Korányi Frigyes utcai pedig 7 és 15 óra között várja majd a programban résztvevőket, olvassa a Best FM oldalán. És már folytatjuk is. Itt van Krisztina Milian.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
2: 3, 2, 1, rajt!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Idén is lesz múzeum a készakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
5: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Mátészalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Mai térségünkben újabb eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, és már száraz időre sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 3 perccel járunk, 3 óra után elstartolt a Pizza Mafiás játékunk itt a Best FM-en. Keresd a bejegyzést Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, ott kell ma is hozzászólni, és nyerjen a szerencsésed. Egészen pontosan majd szuper pizza menüt. A Black Eyed Peas-zel pedig indítunk.

0: Milyen jó ez a dal, és hozta a lendületet a melós percek mellé. Énekelt a Black Eyed Peas, ez volt a Don't Funk With My Heart, itt a legnagyobbak között a valahonnan, pedig Kolányi Zsuzsitól, de meg Majkától készülődik. A játék kérdésünk pedig egy kicsit a kis kedvencekre fókuszálva. Milyen házi állat van otthon? Így tettem fel a kérdést, írva várom hozzászólásait ebben az órában, fényképpel is kísérve, akár sztorikat is. Szívesen olvasgatok, és hogyha megteszi, akkor regisztrálom, így nyerheti meg majd ma is a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Közben pedig pörögnek a dalok itt a Best FM-en, itt a Valahonnan, meg Robbie Williams is énekel mindjárt.
1: Kint az

Ákos dalát dudoltuk, ez volt a kegyetlen szerelem, itt a legnagyobbak között, aztán majd Saram folytatja, irány a diszkók, Part of the Time, mindjárt mutatom, hallgatjuk, közben pedig figyeljük a játékunkat, mely pörög Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt találja ma is a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni, hogy részt vehessen a sorsolásban, mely a Pizza Mafia játékában majd a nyereményként a Super Pizza menüt jelentheti. Ne feledje, ez két pizza ma is, a Gusztóval és a Bolognézzel, azt gondolom mindenki jól lakik, mely majd holnaptól akár érkezhet is a nyertesnek, úgyhogy érdemes szerintem figyelni ma is. A kérdés kis kedvenceinket fókuszálja, önnek van-e valami kis állat, esetleg fényképeket, sztorikat is. Nagyon szívesen olvasgatok, egyszerű kis könnyű játék a mai, hogy mindenki esélyt kapjon. Best FM Nyíregyháza itt találja már, és közben nézzük, hogy kik játszanak velünk. Itt van Zsove üzenete, már sajnos semmilyen, volt egy tacskóm és egy német juhászom. A múlt idő miatt azt gondolom fájdalmas volt az emlék. Zsove mindenképpen teljes nevet. Legalább az üzenet végére jó, hogy tudjam regisztrálni. Nagyon fontos, mert nem tudjuk majd azonosítani, hogyha szükség lesz rá. Zoltán üzenete is itt. A feleségem azt mondta, te vagy a legnagyobb állat, ha elmész a jegy nélkül a BL döntőre. Így hagyta nyitva a gondolatot, és hozzátette, ott voltam a helyszínen. És Nikoletta küldte az első képet, azt írja, egy igazi véreb, nagyon sajnálom, hogy nem tudom eldönteni, hogy milyen kutyusról van szó, de nagyon szép. Szerintem épp alszik. Üzeneteket, képeket, sztorikat is várok kis kedvenceink kapcsán Best FM Nyíregyháza Facebook oldalára töltse fel, én pedig akkor tudom regisztrálni a játékba, és közben jöjjenek a dalok, itt van Saram sikere, de meg Horváth Tamás is énekel mindjárt. Kovával, ha jól tudom, ez a Fehér Holló.

0: Egyáltalán nem mondanám Fehér Hólónak a pizzamafiás játékunkat, mert minden hétköznap nyerhet itt benne pizzákat. Egészen pontosan a Superpizza menüben ma is. Virtuálisan majd átnyújthatom valakinek ezt a nyereményt benne a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, melyek holnap már el is fogyaszthatóak. Ha a srácokkal leegyezteti, ugye el kell ide menni, mondani kell a nevet, nyertem a Best FM-en, és mivel én leadom a nyertes nevét, így rögtön tudják azonosítani. Hát ennyire egyszerű ez a játék, a kis kedvenceink pedig fókuszban a mai napon. Van-e kis kedvenc, küldjön képeket, sztorikat is, nagyon szívesen olvasnék is. Ilyen egyszerű kis játékkal töltjük a csütörtök délután perceit, és végre aktivizálták magunkat hallgatóink. Egyre több kép jelenik meg Facebook oldalunkon, én nagyon örülök neki, hogy végre most már megcsodálhatom a kedvenceinket. Jolán, egyelőre még nincs, de egy német juhász kutyát szeretnénk, de a szülei kutyájáról, Néróról azért csak csatolt egy képet, köszönöm szépen. Pekingi Palota Pincsi kiskutya, ez már Sándor üzenete, sajnos képet nem kaptam, nem úgy, mint Ildikótól. Egyke a neve, egykeként született, innen jött ez a név, 15 éve jó egészségnek örvendő törpeuszkár. Ildikóiknál, hát Barbieknek a kutyuskája talán nem is olyan kicsi, Fülöp a neve, ő a mi kis kedvencünk, egy képet is kaptam, köszönöm szépen. Jönnek akkor tehát végre a képek, a sztorik is, itt Facebook oldalunkon akár ön is megnézheti, olvashatja, szóljon hozzá, és akkor én pedig regisztrálom a játékba. Közben pedig megyünk tovább. A dolog között En Vogue és a Free Your Mind után majd az átirat Dr. Béresékkel, Király Viktorral, Tűzvarázsló mindjárt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Tűzvarázsló meló perceiben, ez most Király Viktortól és Dr. Vérestől. Kidrokkal pedig folytatjuk a játékunkban, pedig nagyjából még 20 perce van, hogy küldjön nekem néhány sor, csatoljon egy képet, kis kedvenceinkről beszélünk itt a Pizza Mafias játékban, és arra vagyok kíváncsi, hogy van-e, hát nyilvánvalóan így tud fényképeket csatolni. Persze, hát ha nincs, akkor sem esélytelen ez a mai játék, ahogy mondtam, hozzá kell szólni, és akkor én regisztrálom a játékba, így kerül virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt. Na nézzük, milyen képeket kaptam még, milyen hozzászólások érkeztek. Ritáéknál is van egy szép kutyus, kaptam egy képet is. Köszönöm. Szabolcs, annyit ér minden is, hát gondolom van itt kutyus macsek. Erika üzenete. Kormos az ártatlanság megtestesítője. Amikor így néz, már tuti valami történt. Nem lehet ráharagudni mégsem. Ez nem én voltam, ott sem voltam. Biztos a macska volt arc kifejezés. Nézze meg a képet Facebook oldalunkon, és közben jöjjenek a dalok, Kid Rockkal folytatjuk. All Summer Long után majd Caramel Doodle.

Cél egyenes, 10 perce van megfogalmazni gondolatait játékunk kapcsán. Best FM Nyíregyháza itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához. Keresnie kell a bejegyzést, hozzá kell szólni a képhez, a kérdéshez, ott komment üzenetként, hogy tudjam regisztrálni. Innen sorsolok majd nem sokára a hírek előtt, tehát egy pár perce van tényleg csak, hogy megfogalmazza gondolatát a kérdésre, van-e kis kedvenc. Ha a képet csatol, ennek extrán örülök, így várom üzeneteit, van még néhány perc.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra azonnal a fókusz a közlekedésen. Várom észrevételeit majd a következő órában az utakról, majd jó? 33-33-103.9, ne feledje, a Summer Race Night játékunk indul akkor, most pedig a Pizza Mafiásnak kerül pont a végére. Tehát így pörög a játék a Best FM-en. Nézzük a mai játékunkat, tehát arra voltam kíváncsi, hogy van-e kis kedvenc, kis állat, és ha úgy van, akkor képeket is reméltem, és nagyon sok szednél szebb kutyus, macsek, és még a raptorok is előtérbe kerültek. Nézzük a nyertest, nem csigázom. Néha van egy pókom, igazi vadállat, de egy cicát szeretnék. Az üzenet Ildikótól jött, gratulálok.

0: felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
2: Új építésű lakást szeretnél?
3: Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
3: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
4: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti Vizignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Gurály Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tiszavidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti Vizig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Akvese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
6: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe. És a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
5: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Hajnalra sokfelé pára köt képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan eső zápor. 24-29 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel járunk 4 óra után. Lokális cellák úszkálnak, mászkálnak mellettünk, bármikor jöhet egy kis égi áldás. Számítson erre. Egyébként 24 fok van, délies széllel számolhatsz, meg a játékkal, mely ebben az órában itt pörög a Best FM-en, a Summer Race Night-ra nyerhet majd jegyet.

A My Baby után majd a Backstreet Boys énekel a Larger Than Life nem sokára, meg Rácz Gergő XCC-vel dudolnak a fülünkbe, ez is egy jó dal lesz. Hallgatjuk azonnal, előtte pedig nézzük, hogy mire érdemes készülni. A motorosok, a mikromobilitási eszközök egész hetes kampányára hívom fel figyelmét, bármikor is megállíthatják, ha bringával van, ha rollerrel van, ha motorral van. Ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, ellenőrizni a papírokat, a biztosítást, a bukós és akot, vagy akár a lámpák megfelelő működését is, ezzel mindenképpen számoljon. Aztán számoljon azzal is, hogy mi mindig van mit kerülgetni a belvárosban, ha megsüllyedt közmű fedlapok továbbra is gondot okoznak a Debreceni út bevezető szakaszán, a Szent István utcán, a kórház előtt, és még számtalan ilyen pont van a városban. Óvatosan, jó, figyeljünk arra is, hogyha megrántjuk a kormányt, mert éppen a kátyút kerüljük, nehogy ott legyen egy bringás, nehogy ott legyen mellettük egy másik járgány, mert ebből is gondok szoktak lenni. Észrevételeit várom ma is. 33 33 103 9, ugye ez SMS és Viber számunk, itt pörög a játékunk is. Itt a Best FM-en egész héten páros jegyeket nyerhet itt a 4 órai blogban, méghozzá Summer Race Night-ra. Ez igazából a nyíregyházi piacon lesz, ez egy autóversenyzős kora estét hozhat önnek élményként június 6-án, tehát most szombat este 18 órakor az autópiac területén lesz egy kis benzingőznek, hangos motorok is, egy kis versenyzés, izgalma is. A kérdésről is beszélgessünk, hiszen mégiscsak egy játék, és hát ahogy mondtam, SMS és Viber számunkra várom a megfejtést. Mit kell tenni stop táblánál? Szerintem ezt mindenki tudja, azért is mertem a kérdést feltenni, nem csak a Kresszel élők. Na nézzük, az A variáció szerint lassítani, de nem szükséges megállni. B. Teljesen meg kell állni. C. Csak körülnézni kell. A, B vagy C, ezt küldj el. SMS és Viber számunkra 30 33 33 9. Csak 10 perc ma is, Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. A daganatok, mint téma, továbbra is folytatódik.

0: a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Solalma, a dudolós perceit. Hallottuk itt a legnagyobbak között. Jó utat kívánok, ez a Best FM. Már is nézzük, hogy mire számolhat. MZ a Orosi úton, a körforgalom előtt csatogtatja a kameráját. Aztán korábban jött az üzenet, hogy a praktikernél nem működnek a lámpák. Nem tudom, hogy itt rendeződött-e a helyzet egyelőre. Ilyen üzenetet nem kaptam. A körforgalom építésénél pedig továbbra is extra figyelmet kérek minden közlekedőktől. Summer Race Night, a játékunk egész héten pörög itt a 4 órai blogban, egészen pontosan egy kis autóversenyzésről legyen szó a Nyíregyházi piacon. A június 6-ai Mosszombat hétvégéjét kell úgymond bekarikázni a naptárban, szeretne ott lenni, ez 18 órakor kezdődik, és tényleg jó hangos lesz, tényleg nagyon szagos, büdös lesz, autókkal teli lesz is. Persze, hát aki szereti, annak mindenképpen életre szóló élmény is lehet a Summer Race Night, melyre ma is nyerhet itt a Best FM-en egy páros jegyet. SMS és Viber számunk játszik 30 33 30 3039, erre kell üzenni. A kérdés, mit kell tenni egy stop táblánál? Mondom, a három variációs lehetőséget: az A szerint lassítani, de nem szükséges megállni, B teljesen meg kell állni, C csak körülnézni kell, A, B vagy C. Ezt küldje el, és tegyünk egészségünkért a folytatásban Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. Téma folytatásként érkezik, méghozzá daganatok kapcsán.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
5: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Csak 10 perc.
8: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
9: Harcot indítunk a túlsúly ellen, köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovat mai adása már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
10: Szervusztok! Még ha csak a túlsúly ellen indítanánk, akkor nem is lenne gond.
9: Miért jött ez fel? Azért, mert egyre több hallgató kérdezett rá arra, van-e valami észszerű indok annak, hogy egyre fiatalabban, daganatos megbetegedésben a fiatalok nagy többsége érintetté válik, nem azt mondom, hogy nagy többsége, hanem sokkal nagyobb szám, mint eddig bármikor volt. Van-e észszerű magyarázat erre? Itt volt az első indok, amit doktor úr elmondott, ugye a túlsúly, ami óriási kockázatot jelent, és ugye mondott szám adatokat is Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokból. Na, hogy folytassuk?
10: És mondtam még egy nagyon fontos, vagy két nagyon fontos számot, hogy közvetlen összefüggés van 13 különböző daganattípus és a túlsúly között, valamint az újonnan diagnosztizált daganatos betegségek 40%-a kapcsolható a túlsúlyhoz. Több mint 40%-a, tehát majdnem a fel.
9: Ez sport, nagyon nagy szám.
10: Ez tragédia. Oké. Tehát az életmód tönkreteszi a sejteket, sérül a sejtekben a DNS, a genetikai állomány, ami a működésnek az alapja. Ez a haszutmafor, ugye? Ez a használati utasítást, hogy hogyan működjön egy sejt. És ez már gyerekkorban elkezdődik. Persze kell idő a rongáláshoz és a daganatok zöme valóban, ahogy megy előre, akkor egy nagyobb mértékben jelentkezik, de ez sem törvényszerű, hogy így kell legyen. De igen, a korral nő a kockázat, azért, mert azon elemek, amelyek tönkreteszik a dolgainkat, azok egyre hosszabb ideig tudnak hatni. Korábban azért alapvetően 50 után számoltunk daganattal, azelőtt egy ilyen-olyan-amolyan daganatra is esetlegesen utaló tünet mögött abszolút nem a daganatot feltételeztük. Most már igen. Tehát most már sajnos 50 alatt is feltételezzük, és megindulnak erre vonatkozóan a kivizsgálások. Tehát először a DNS itt-ott károsodik, és aztán egyre több olyan terület lesz, és aztán ahogy sérül, és aztán most sajnos megsérül egy létfontosságú terület, és onnantól kezdve fogalmazunk úgy, hogy beüt a ménkű, tehát kialakul a daganat. Ez egy statisztikai valószínűség, de ugye van, aki ennél korábban, van, aki ennél később jut ebbe a stádiumba, de sajnos oda jutunk, hogyha olyan dolgokat művel. Egy daganatsejt osztódik, és ha végig gondolod, hogy egy humán daganat dupázódási ideje az nagyjából átlag 60 nap, akkor kijön, hogy bizony, ha ez elindul, ez a folyamat, akkor néhány éven belül láthatóvá is válik, mert azt a durván 1 millió sejtet eléri. Tehát a túlsúly az egy fontos dolog, oxidatív stresszt és gyulladást hoz, és ezzel növeli meg a daganatok kialakuló kockázatát. De nem csak ezzel, mert utána a szervezetekben történnek hormonális változások, inzulin növekedés, ugye? Ez már túlsúly nélkül is meg lehet. Az inzulin magával hozhatja az inzulin-szerű növekedési faktor, azaz az IGF-1 hormonnak a növekedését. Ez is az ösztrogén szint emelkedését a női testekben, és akkor ezek a faktorok segítik a daganatos sejtek túlélését, ami így nem pusztul el, mert normálisan mi lenne a történet? Tehát az immunrendszered felismeri ezt a sejtet, amikor elkezd rossz irányba menni, hogy ez nem kerek, és akkor inkább a biztonság kedvéért likvidálja. Csak hogy a túlsúlyod, az inzulin túlsúly és egyebek elnyomják az immunrendszerednek ezt az éberségét, rontják a védekezési képességét, és onnantól kezdve kvázi egy kánaán csinálsz a daganatnak tökéletes növekedési körülményeket, és jön a daganat.
9: Ilyen pofon egyszerű lenne különben, hogy fogjuk magunkat, és akkor lefogyasztjuk az embereket, és ezáltal helyreáll az élet normális, élhető kerékvágása?
10: Az a része annyira egyszerű, hogy ha az embereknél a normál testsúlyt visszaadod, akkor még egyszer mondom, nagyjából elmarad a jelenleg diagnosztizált daganatok fele. Ez elég szörnyű, és vagy másik oldalra meg elég biztató mondat?
9: Az nagyon biztató, de akkor most már csak a kérdés. De a kérdés második része is lényeges, hogy és mi van azokkal, akik viszont abszolút nem túlsúlyosak, és mégis belekerülnek ebbe?
10: Ott más mechanizmusok van, de beszéljünk erről. Abszolút nem túlsúlyos, mégis belekerül. Jó, akkor menjünk ebbe az irányba. Szintén nagyon komoly szerepet játszik a korai daganatokban a megevett ételek összetétele és az étkezési szokásai. Tehát ami a legnagyobb problémát jelenti ezen a területen, az a feldolgozott étel. Tehát kenyér már nem kenyér, ugye? Már nem kell megkelnie, meg mit, össze kell valamiből dibelni, dobálni, aztán jó lesz az. Tej. Az már nem tej. Tibi, én emlékszem rá, tisztán reggel nem ittam meg a rohanás miatt a tejemet, mire délután az iskolából hazaértem, aludt egy fogadott abban a csészében, ahol ott fagytam.
9: Hát most kint hagyhatod, vagy egy hétig?
10: Háromig is kint hagyhatod, legfeljebb ugyanolyan szürkés színű, keserű valami lesz, de ugyanolyan folyékony, nincs olyan, hogy megalszik a tej. Tehát egyszerűen ez nem tej. Tehát ezek ilyen feldolgozott történetek, felvágott. Vittél osztálykirándulásra párizsi zsömlét?
9: Hát délben már nem ettem meg.
10: Már nem, mert zöld volt. Na, ma nyugodtan vidd el, és ha egy héttel később megy a másik gyerek, és megmarad, ad neki oda, mert hogy semmi baja nincs. Tehát egyszerűen a borzalmas dolgokat művelünk, a polcidő növelése miatt ugye elképesztő dolgokat rakunk, nitriteket, nitrátokat teszünk a feldolgozott húskészítményekbe, finomított cukor van már mindenben. És ezek az anyagok, ezek a lépések a vastagbél tumorokat hozzák egyre előbbre. Miért? Azért, mert ezt a vackot adjuk a gyerekeinknek, és innentől kezdve ez a terhelés gyerekkortól kezdve megkezdődik. Az emberi szervezet arra van kitalálva, hogy különböző anyagokat a saját környezetében edd meg, azaz egyél húst, ahogy kijött az állatból. Arra fel van készülve, egyél zsírt, ahogy elérhető a természetben. Az úgy oké, de arra nincs felkészülve, hogy te eszel virslit, párizsit, szafaládét ilyen-olyan-amolyan feldolgozott anyagokkal. Ugye? Tehát ez egy óriási probléma. A mai gyerekek borzalmas dolgokat esznek. Tehát nekünk mi volt a legborzalmasabb kaja, amit kaptunk már az óvodában? Akkor az volt a legborzalmasabb, mert mai szemmel ez nem egy egészséges dolog, de mégis, ha azt nézed, akkor sokkal egészségesebb volt, mint most bármi. Mi volt ez a nagy általános kaja? Vagy legalábbis én így emlékszem, hogy az volt. Zsíros kenyér almával. De ezt úgy mindig kaptuk, nem? Tehát, hogy ez az óviba már egy alapkaja volt.
9: Hát pedig ugye ezt a kettőt nem jó párosítani. Hát
10: ma már nem, de azért mégiscsak ettünk egy almát, meg ettünk egy még akkor kovászolt, még volt a kenyérgyár, emlékszem. Mindegy, egy ilyen kovászolt kenyeret, ami jóval kevésbé rossz, nem jó, de kevésbé rossz, mint a mai modern kenyerek, meg ettünk hozzá valamilyen normális minőségű.
9: Te jó, hogy mondtad, ezt ki fogjuk próbálni megint.
10: Hát, nagyon kell, hát neked aztán nagyon kell. Lényeg, ami lényeg, hogy ma gabonapehely van, gyümölcslé van, tehát ez az, amit a gyerekek csinálnak, mindenből mindent kivonnak, ízesített, ilyen ízű az, tehát minden valamilyen érzékszervedet próbálja befolyásolni, hogy vedd meg. Csak egy dolgot hagy mondjam. Az a nitrit és nitrát, ami szinte minden feldolgozott húskészítményben benne van, nézze mindenki a címkét, vagy valami számmal van, vagy le van írva, az ugye a fehérjével egy úgynevezett nitróz amin nevű vegyületet képez, a nitróz amin pedig, amikor hozzáér és megy el a bélben, a bélhám sejtek előtt, nagyjából, most figyelj, 8-15 perce van szüksége ahhoz, hogy a DNS szinten károsítsa azt a sejtet. 8-15 perc. Tehát jóval többet tölt, tehát egyértelműen DNS károsodást
9: engedik
10: okoz.
9: Akkor ezt, amikor ez ennyire nyilvános
10: ennek is. Ennek óriási története van a 70-es években, azt az orvos csoportot, amelyik ezt megpróbálta a nitrit és nitrát vegyületeket száműzni az élelmezésből, azokat ellehetetlenítették, teljesen tönkretették. Olvas utána, mai napig ott van, bizonyított, tehát nem egy, nem két tanulmány bizonyítja, amit nem is cáfol senki. Ettől még ott vannak ezek az anyagok. Jó, következő fontos faktor, ami sajnos megint csak egyre korábbra tolódik, az alkoholfogyasztás. Az alkoholfogyasztásnál csak három, van ennél több, de csak három nagyon fontos részt említek meg. Emlőtumor, hólyagdaganat, vastagbéldaganat. Itt ezekben kiemelt az alkohol szerepe. Az emlőtumorral egy picit szeretném, ha foglalkoznánk, tudom, hogy nagyon kevés időnk van. De egy általános női kockázat az emlőtumorra, általánosan, hogy egy nőnek élete során lesz emlőtumora, az 8 hölgyből egynek biztosan lesz. Na most Tibi, csak úgy gondold végig, hogy simán összeállítasz 8 olyan nőt, aki neked fontos, igaz?
9: Hát összebizony.
10: Össze? Na, akkor ebből egy biztos, hogy emlődaganatos lesz.
9: Az baj.
10: Tehát ez egy borzalmas probléma. Ha most visszatesszük még a túlsúlyt egy pillanatra, akkor már csak 6 kell, 6-ból egy lesz biztosan daganatos, és ha még alkoholt is fogyaszt, akkor 5-ből egy lesz biztosan daganatos.
9: Rosszak ezek a számok, Gyula.
10: Ugye, tudod mi ez, Tibi? Én találtam hozzá egy hasonlatot. Tehát ez olyan, mint az orosz rulett. Betöltöd a fegyvert, van benne 6 luk, egybe beteszel, történt, így megsodrod ezt a pisztolyt, és puff, meghúzod a rabaszt a fejedhez fogva. És eldől, hogy túléled, vagy meghalsz, szerencse kérdése. De az esélyed arra, hogy belehaj, az 6 az 1-hez.
3: Az gáz.
10: És ezt játsszuk. Tehát azért mondom, hogy az a szám, amikor egy hölgy még egy pici túlsúlyjal is bír, onnantól kezdve ugyanezt a játékot játsza. 6 az 1-hez eséllyel lesz emlő tumora. Tessék szíves lenni ezt végig gondolni. És tényleg tudom, hogy egy percünk nincs, de még említsük meg a testmozgást, amit sokszor elmondtunk már, hogy a tervezett mozgás az alap. Nem volt nélküle élelem, ugye? Ezért nem volt nélküle élet sem. Mert ha valaki most az élelemért már nem mozog, mert van volt hűtő, fagyasztó, oké, de az életéért jó lenne mozogni, mert a stressz csökkent, vércukros csökkent, minden csökkent.
9: Hát mi 8 éve erről beszélünk, Gyula. Fontos. Csak mindig másféle kontextusban. Tulajdonképpen a hallgatónak ez már a könyökén jöhet ki, de a számok meg egyre rosszabbak. Úgyhogy tessenek inkább újra. Újra figyelni, átgondolni, áthallgatni ezeket a dolgokat. Mennünk emellett el az időnk, élveztem. Volt még ebbe olyan, amit nem mondtunk?
10: Nem. Én azt gondolom, hogy ha semmi más nem maradt meg, csak az, hogy milyen borzalmas kockázatokat futunk, akkor azt gondolom, 1-es, 2-es visszautalva a tegnapi adásra. Menjen szépen, mindenki keresse meg a barátját.
9: Köszönjük szépen. Holnap megint jelentkezünk, doktor úr, visszavárunk. Szép napot neked, szia!
10: Szervusz!
2: Csak 10 perc.
8: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

De első és a level itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és akkor már is nézzük, hogy mivel találkozik még az utakon. Rendőri figyelem a Ferenc körúton, a Korányi Frigyes csomópontjához közel. Érdemes ma is figyelni a Téglási 60-osra. Ennyit a rendőrök. Ilyen üzenetek érkeztek, és persze hát folyamatosan jönnek a játékra a megfejtések. Summer Race Night, ugye erre van egy páros jegyem, melyet majd a hírek előtt ki is sorsolok. Az SMS és Viber számunk játszik 30 333 1039, ide kell küldeni a helyes megfejtés. A kérdés, mit kell tenni a stop táblánál? A szerint lassítani, de nem szükséges megállni. De a B szerint teljesen meg kell állni, a C csak körülnézni kell. A, B vagy C, ezt küldj el üzenetként, ha szeretne részt venni a Summer Race Night-on. Ugye beszéltünk arról, hogy ez egy jó kis autóversenyzős kora este lesz, majd ott a piacon. Aztán én nem sokára a beérkezett üzeneteket összesítem, megnézzük, hogy ki adott jó választ, helyes választ. Onnan sorsolok majd egy nevet, amit majd felhívok, és akkor így megbeszéljük a részleteket. Hát ennyi nagyjából a játék, van még néhány perce, használja.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érkeznek a hírek mindjárt 5 óra. Nézzük a Brent olaj helyzetét. Hogyan tankolhatnak azok, akik nem használhatják ki a védetár nyújtotta lehetőségeket. A gázolaj drágul, egészen pontosan 7 forinttal majd pénteken. Így lehet, hogy érdemes elmenni tankolni, legalábbis nagy tételben tutira. A 95-ös nem védett áron tehát 646 forinton maradt, a gázolaj 665 forinthoz képest majd 7 forintot drágul. Egyébként most már csak 50 forint a differencia a gázolaj tekintetében a védett és a nem védett árak szempontjából. A Brent olaj jócskán esett a tegnaphoz képest, $97 vehetünk egy hordónyi olajat, egyébként $100 és $90 között mozog folyamatosan, szinte napi jelleggel szalad $10 a Brent olaj értéke. A forint ezzel szemben szépen áll, oda cövekelték 304 forint, az USA dollár, ez szerintem komoly előrelépés az elmúlt időszakhoz tekintve. Tankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Na nézzük, hogy ki a szerencsés, ugye a Summer Race Night szombat este piacon pörög majd, illetve hát itt fognak majd dübörögni a motorok, itt lehet majd egy kicsit elengedni magunkat, lazítani, nézni ezt a versenyzést, mely szerintem mindenképpen egy adrenalin bomba, legalábbis a srácoknak, a kisebbeknek tutira. A kérdést nem ecsetelném, azért hoztam stopptáblás kérdést, mert szerintem mindenki is tudja a választ, egyébként a B volt az. A szerencsésünk pedig Erika, aki majd kíséretével, egy fővel egészen pontosan elmehet a szombat esti mókára, melynek neve Summer Race Night. Gratulálok!
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztárvendég Lengyel Johanna. Jegyek

0: Non-Profit Kft., valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
1: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
0: Készült az EAK Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Non-Profit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
4: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője megvan hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
3: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Hajnalra sokfelé pára köt képződhet, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan eső zápor. 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig! A 90-es és 2000-es évekből a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 4 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig felsorokoztak utolsó közös 60 percünkben, és ez a Best FM DK-n is rám vagyok. Craig Daviddel indulunk, sétálunk, Walking Away, hallgatjuk a dalt és tájékozódunk. Egészségünk fókuszban az epigenetika.

A Crystal Waters és a Pure Love után majd Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, és még tényleg nagyon sokan a csapatban. A film egyik betétdala, Darabokra törted a szívem címmel pörög itt a folytatásként. Még előtte, ahogy említettem, egészségünk fókuszban egy jó kis előadásra hívom fel a figyelmét, mert itt lesz majd a megyei könyvtárban, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Egészen pontosan a Kamarateremben június 9-e kedd 16 óra 30-kor. Hogyan befolyásolja egészségünket, környezetünk, az epigenetika hatásai? Mindenképpen érdemes erre figyelni, hiszen egészségünk megőrzése mindig mindenek előtt. Az, hogy milyen szerepet játszik a környezet, az életmód és a mindennapi szokásaink egészségünk alakulásában, ide jöhetnek majd válaszok. Az előadást dr. Pócsi Gábor, szakgyógyász és természetgyógyász vezeti. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n. És folytatjuk majd Tom Novival, Limával, a Noah Never után a TNT 30 éves fennállását ünnepli a dallal Ébren álmodtunk.

Connie Williams dala után majd Berecki Zoli dudol a hangokba zárva a című dal előtt pedig, hát egy nem kellemes hír, megtalálja a Best FM oldalán az afrikai sertéspestésről beszéljünk, mely megjelent Magyarországon először, és hogyha ez nem elég szörny, akkor ez itt van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Így olvasható a cikk a Best FM oldalán. Egyébként az érintett vállai gazdaságban mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolása folyamatban van, valamint a fertőzés eredetének és esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik jelenleg. Úgyhogy, hát ez pörög, nagyon kellemetlen ez a hír, 3000 sertés van a telepen, az elpusztítás a szó, melyet használja a cikk. Tényleg érdemes ezzel foglalkozni, a Népig oldalán is kiegészítéseket talál. Folytatjuk dalokkal, Berecki Zolival a hangokban zárva után itt a Complicated, Avril Lavigne-től és majd a Krisztál is énekel.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

Pink és az ő ezer arca, a Stupid Girls utcán majd Curtis meg Charlie, maradunk végig dala itt a Best FM-en. Na nézzük, hogy mi vár ránk, fókuszban már a péntek, de jó ezt kimondani, én elfáradtam a héten, de valami őszintén. A legfrissebb előrejelzések szerint a holnapi nap már nem az esőről szól, bár minthogyha igazából csak riogatna minket ez az eső, volt egy kicsi 4 óra körül, de szerintem ez nem sok semmi. Szóval a reggel perceiben 15 fokot remélhetünk, délies áramlás mellett indul a péntek reggeli meló, 26 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a délnyugati a áramlás lesz majd délben is. Itt nagyjából így zajlik igazából a péntek. A sok felhő átvonulást leszámítva nyugodt, eseménytelen lesz az időjárás, hát ide kalendárium. Méghozzá 5-ére, ami Fatime névnapja, Valériával, Bonifáccal, a környezetvédelmi világnapon. Mindenkinek jó ünneplést kívánok, örögjenek a dolog Curtisszel, folytatjuk itt majd Charlie-val énekel, George Michael, Too Funky-ja is, itt a legnagyobbak között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, zárul már a mókatáram, irány haza, mindenkinek jó pihenést kívánok, és a péntek újra a miénk. Én nagyon számítok megtisztelő figyelmére, majd a délutánban találkozunk 2-től hajné után. Én itt leszek ebben a székben, és bízom benne, hogy találkozunk. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál Katlanba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál Katlan.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi Pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Új építésű lakást szeretnél?
5: Nagyon jó áron?
4: Most figyelj!
5: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Idén is lesz múzeum a készakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
7: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi élet.

0: 2-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a Nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Hajnalra sokfelé páraköd képződhet, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan esőzápor. 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti Vizignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Gurály Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tisza vidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti Vizig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a

0: benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé megélénkül. Hajnalra sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan esőzápor. 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csak nem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként választ feladat.

0: támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül. Hajnalra sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan eső, zápor. 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeum a készakája. Idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görög Katolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrási Kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté-Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás,

0: Hajnalra sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő elszórtan esőzápor. 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Beste.

0: tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új időszaki kiállítás a Feti Vizignél, és hétvégén zárják a szezont a felnőtt pólósok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával, vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek, például kagyló okozta vágási sebellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is ott vannak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Gurály Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tiszavidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti Vizig. A tárlat a mosás történetét járja körül. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a kiállítást. Még két mérkőzés vár ebben a szezonban a nyíregyházi felnőtt vízilabdásokra. Az Aquese Profiltrend csapata ezen a hétvégén ugrik medencébe. Hatvani Péter vízilabda szakedző elmondta, szerették volna felülmúlni a tavalyi eredményt, azonban ez nem sikerült.
3: A középszakaszban nem sikerült ezt az eredményt produkálnunk, amit eddig. Nagyon sok játékos nem tudott jönni a mérkőzésekre, a tanulás, illetve a munka miatt. Még jelen pillanatban van egy fordulónk. Szombaton fogunk utazni Miskolcra, ahol a 17. helyet ugrunk medencébe, és a szezon utolsó két mérkőzésére azért szeretném felpörgetni a társaságot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Képességben sokkal jobbak vagyunk. Egy olyan csapat vagyunk, akik a top 10-be benne lehetnének. Sajnos itt is ezek az egyéb elfoglaltságok rányomták a bélyegét a mérkőzésekre. Ettől függetlenül a célokat úgy alakítjuk, hogy minél jobban motiváljon minket, így marad a 17. hely.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli eszél egyre több felé megélénkül.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Cause there's no stress.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

FM. Osztályon felüli minőség a zenében.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: úgysem felelnél.
1: FMN, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.